Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 29-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi Bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görögkeleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Búzás József, a Teleki József általános iskola igazgatója, és Olá Zoltán pedagógus beszélnek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáról. Majd Vári Hegedűs Olga író, az Esélyegyesület elnöke mesél a Vegyes házasság aromája című könyvéről. A riporter Tóti Kenikő.
2: Lelkesedéssel, kitartással, becsülettel végzi munkáját Búzás József a Nógrád megyei kis településen Szirákon működő Teleki József általános iskolai szakiskola intézmény vezetője. Az oktatási intézménybe szinte csak cigány gyerekek járnak. A tanulók az általános iskolai műveltség mellett gazdaszakmát és ezzel együtt ingyen jogosítványt is kapnak. Az iskolában az otthonról hozott szociokulturális hátrányokból fakadó nehézségek felszámolásában is segítenek a gyerekeknek. De még sok a megoldásra váró feladat, mondja az intézmény vezetője, aki a gyerekek személyiségformálása terén végzett kiemelkedő munkájáért 2019-ben Németh László díjat kapott. A portré vendége Búzás József, a Teleki József általános iskolai szakiskola intézményvezetője, és Olá Zoltán pedagógus, a tehetséges gyerekek kibontakozását támogató program vezetője. Búzás Józsefet, a Sziráki Teleki József általános iskola és szakképzőiskola intézményvezetőjét és Olá Zoltán tanítót köszöntöm. Kezdjük azzal, amire az intézmény vezetője a legbüszkébb, hiszen egy felújított iskolában kezdték már idén a tanévet, sőt már az elmúlt év végén is új állapotában volt az iskola. 2020-ban kaptak egy támogatást, és rá egy évre el is kezdődtek a munkálatok. Milyen állapotban volt akkor az iskola, amikor ez a felújítás szükségszerűvé vált? Józsefet kérdezem most.
3: Hát igazából a régi fel nem újított iskolánk két részből állt. Volt egy, mi úgy neveztük, hogy új szárny, új épületszárny, ami 2001-ben épült, és van egy régi szárny, ami meg közel 100 éves. És sajnos az új szárny is, tehát a 2001-ben épült szárny is már olyan problémákkal küzdött, hogy a szél lefújta a cserepet, illetve a akkori tervezésbe, a termekben nem terveztek bele kézmosót, és a mellékhelységek is olyan állapotban voltak már, hogy mindenféleképpen egy felújítást igényeltek, de a legnagyobb ok, amiért mi szerettük volna ezt a támogatást, és ami miatt a belügyminisztérium támogatott is minket, hogy annyira megnövekedett a tanuló létszámunk, hogy kicsi volt már nekünk az iskola, ezért a felújítás mellett a tetőtér beépítés is tervezve volt, és az is megvalósult.
2: Zoltán, jelenleg felújított termekben kezdték az oktatást. Ez mennyiben korszerű most? Mennyiben más?
4: Én úgy érzem, hogy teljesen más, teljesen jobb lett. Digitális táblákat is kaptunk, és sokkal jobban megy a munka ezáltal. Tehát a tehetségprogram, amihez ezek a dolgok nélkülözhetetlenek voltak.
2: Ugye az igazgató úr említette, hogy rossz állapotban volt az iskola. Ez esetleg mondjuk egy kicsit el is riasztotta a diákokat onnan? Most azáltal, hogy mondjuk felújított az épület, jobban vonzóbbá válik ott a környéken élő fiatalok számára?
4: Az iskolának az mindig vonzó volt, akkor is, mikor nem ilyen állapotban volt, mint most, mivel olyan programokat létesítünk, ami ide csalogatja úgymond a helybéli és a nem helybéli gyerekeket.
2: Igazgató úr, hány osztályt indítottak?
3: Minden évfolyamon egy osztályunk van. Tavalyi évben a második évfolyamon két osztályunk volt, de sajnos három kollégánk a tavalyi év második felében nyugdíjba vonult, és nyáron nem sikerült találni a helyükre pedagógust, ezért rákészítünk arra, hogy egy osztályként indítsuk szeptemberben a két osztályt. Pedig elég nagy létszám, tehát 25 fős létszám. Nekünk mindig is az volt célunk, hogy kis létszámú osztályok legyenek, és a kis létszámú osztályokban próbáljuk azokat a lemaradásokat pótolni, amiket esetleg a tanulók az iskolába jövetelkor kulturális hátrány, szociokulturális hátrány, amit hoznak, hogy azokat ledolgozzuk. Sajnos idén egy ilyen nagy létszámú osztályt kellett indítunk a második osztályból, a harmadik osztályunk az már 25 fős. Azon kívül elég sokat növekedett a tanulói létszámunk a többi évfolyamon is. Ugye a szomszéd településen megszűnt az iskola, és volt olyan időszak előttünk álló tanévben, hogy jobban megismerhette a szomszéd település a mi iskolánk működését, mert a felújítás alatt az ottani üresen álló iskolaépületet béreltük, és most szeptemberben tömegesen hozták hozzánk a szomszéd településről a tanulókat, ezért így a többi osztályban is megnövekedett a tanulói létszám.
2: A pedagógus hiány mennyi ideig fog fennállni? Ugye azt mondta, hogy nyugdíjba mentek. Milyen összetételű egyáltalán a tanári kar?
3: A kérdésnek az első fele, hogy meddig fog ezt tartani. Hát ez addig tart a pedagógus hiány, amíg nem sikerül olyan pedagógus talán, aki nálunk képzeli a jövőjét, nagyon nehéz. Tehát egy vidéki iskolában, ahol a tanulóknak a 95%-a roma nemzetiségű, aki meg nem roma nemzetiségű, az nevelőszülőknél van, roma nevelőszülőknél, tehát mondhatnánk azt, hogy 100% ugye a roma nemzetiségű tanulók aránya, végül is egy nemzetiségi iskola vagyunk, ez természetes. Ilyen iskolában nagyon nehéz pedagógus találni. Ugye az elsőleges cél nekünk is az volt, hiszen ezt már láttuk stratégiailag, hogy ez problémát fog okozni, hiszen egyre több pedagógus az, aki eléri a nyugdíjkorhatárt és a megérdemelt pihenését fogja elkezdeni, és próbáltunk is helyileg ezzel ellen tenni, hiszen 2006-ban a törvényi szabályozás lehetővé tette iskolánkban, hogy a szakmai képzés után a tanulóink itt maradhassanak 2 év alatt megszerezhessék az érettségét. Úgyhogy az első ilyen osztályunk 2020-ban meg is kezdte a tanulását, és pont 2020-ban bejött az, hogy csak emelt szintű érettségével lehet főiskolára menni, és így elsőnek, az első képzésben nem mertük még bevállalni például azt, hogy a tanulóink emelt szintű érettségét tegyenek, úgyhogy ez egy kicsikét a terveinket megbolygatta. Bízom benne, hogy hosszú távon azt fogja megoldani a mi pedagógus hiánykérdésünket, hogy helyből fogunk kinevelni tanulókat, hát addig pedig próbálkozunk a munkaerőpiacon, és hát szerencsénk lesz.
2: Zoltántól kérdezem most, hogy mi van akkor, hogyha egy fiatal elmegy tovább tanulni, akár mondjuk főiskolára, egyetemre, azt mondja, hogy vissza fog jönni erre a településre, és itt fogja oktatni tovább a roma gyerekeket, aztán mégis meggondolja magát, és mégsem jön ide. Tehát mi az, ami vonzó lehet ebben, amivel ide lehet vonzani egy pedagógust?
4: Aki ide jön, és aki itt fog maradni, vagy itt nevelődik ki, az, hogyha ezt nem érzi hivatásnak, akkor nem fog itt maradni, viszont itt olyan programok vannak, tehetségprogramok, amivel a fiatalok ki tudják bontakoztatni szárnyaikat, úgyhogy itt bármihez hozzá lehet nyúlni, hiszen az igazgató úr az minden feltételt megad ahhoz, hogyha bármilyen sportszakkört, bármilyen kulturális programot akar szervezni. És ugye ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy az embernek meglegyen a pedagógus 1, és aztán utána a pedagógus 2 életpálya modell. Tehát ott eredményeket kell érni, eredményeket kell felmutatni, és bizony ahhoz egy olyan iskola, én azt mondom, hogy jó alap, mint a miénk, ahol az igazgató megteremti a feltételeket ennek szerintem.
2: Vannak az iskolájukban hátrányos helyzetű gyerekek?
3: Arányaiban 75%-a halmozott a hátrányos helyzetű tanulók aránya, és ha csak a hátrányos helyzetet nézzük, akkor 90%. Aki a gazdasági kérdés mellett, hogy a szülőknek az iskolai végzettség alacsony, az nyilván egy jóval kisebb kulturális tőkével érkezik az iskolába, az első osztályba.
2: A felzárkózáshoz különböző programok vannak ma már. Ugye ezért működnek a tanodák, a biztos kezdett gyerekházak, tehát ez minden azt szolgálja, hogy azok a gyerekek, akik hátránnyal indulnak, amire eljutnak az iskoláskorig, illetve még ott is most már végig kísérik az ő életüket, sőt egészen a szakmához jutásig, vagy akár a munkához jutásig is. Ezek a gyerekek részt vesznek-e ilyen programokban?
3: Nyilván olyan településen, ahol működik tanoda, ahol működik biztos kezdett a gyerekház, ott nyilván megkezdődik már ugye a támogatás, de régebben ugye ez iskola központú volt. Ugye az integrációt egy programmal, az IPR nevezetű programmal ezt támogatták. És valóban a felzárkózásra szakirodalom, a felzárkózásra szakmódszertan, illetve anyagi forrás volt. Most a kulcsszó 2013-tól, 14-től nem az integráció, az mintha el is felejtődött volna, hanem a lemorzsolódás csökkentése. Most itt az iskolai szinten, az országos szinten inkább a lemorzsolódás csökkentése az, ami előtérbe került. Viszont mi, akik ugye annak idején benne voltunk az integrációs folyamatokba, amikor megismertük azokat a módszertanokat, mi továbbra is visszük, hiszen nekünk az is ugyanolyan fontos. És olyan településen, ahol nincsen tanoda, nincsen biztos kezdett gyerekház, ott nyilván ezek a dolgok nem működnek, minden az iskolára, illetve az óvodára marad.
2: Igazgató úr ugye említette azt, hogy hát a pedagógus hiány az gondot jelent önöknél is. Itt most Zoltán elmondta, hogy rengeteg gyerek gyerek hátrányos helyzetből indul, de kérdés, hogy a pedagógus az mennyire van erre felkészítve?
3: Van módszertan, van tanfolyam, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem ezen múlik. Az, hogy ezeket a tanulókat sikeresen tudjuk nevelni, oktatni, ahhoz jó pedagógusnak kell lenni. Tehát aki jó pedagógus, az meglátja, megtanulja. Ugye nekünk annak idején 2004 környékén kb. 300 órás továbbképzést kellett elvégeznünk, ahol csak ezt tanították. Hogyan kell a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az integrációját elvégezni.
2: A jó pedagógus az felfedezi akár például a tehetséget is, Zoltán. Ugye így van ez?
4: Így van, én úgy gondolom, hogy először is meg kell keresni minden gyerekben a jót, mert minden gyerekben van jó. A másik dolog, fel kell tenni a tudásvágyat a gyerekekben, és erre nekünk elindult egy tehetségprogramunk, ami a mai napig működik, ahol minden egyes kolléga megnézi, kielemzi, hogy melyik gyereket úgymond mire bírja felnevelni, használni, milyen versenyen tudja elindítani. Egy helybe dolgoztuk ki ezt a tehetségprogramot, és ugye ez a kultúra minden egyes részét fölöleli, és vannak még törekvések persze, mert ami nálunk még egy picit háttérben van, ezek a sport dolgok, de miért nincs sportszakkörök nálunk nagyban, azért nincsenek, mert nincs még tornatermi. De a tehetségprogramunknak köszönhetően, ahogy előbb is említettem, mindig járunk országos versenyekre. Tehát is országos versenyeken, hála a jó Istennek, azért nagyon szép eredményeket, győztes eredményeket hozunk el. Azért egy ilyen kis faluból eljutni háromszor a Nemzeti Színházba, az azt jelenti, hogy háromszor kellett nyerni gyermekeknek országos versenyen, tehát első helyet kellett elérni, ilyen volt ének kategória, vers kategória, tánc kategória, de ugyanakkor működnek nálunk olyan szakkörök is, például még, hogy hegedű szakkör, gitárszakkör, zongora szakkör, tánc szakkör, kézművet szakkör, és mondom, még törekvéseink vannak arra, hogy bevonjuk a sportszakköröket is, erre lenne is lehetőségünk, hiszen megszereztünk egy olyan fiatal férfit, aki Európa és világgyőztes grapplingbe, és ő itt tanítaná is ezt nekünk, de ugye erre még erőforrás kell majd szereznünk, és akkor ez is beindulhat.
2: Az intézménybe járók zömében ugye roma gyerekek, akiknek egy része hátrányos helyzetű, ezt már említettük. Nem biztos, hogy elsődleges szempont az, hogy otthon könyvet vásároljon a család a gyereknek, mert ugye sok más mindenre kell a pénz. Igazgató úr, ön ezt hogy látja? Ilyenkor mondjuk az iskola könyvtára pótolni tudja ezt a hiányt?
3: Igazából ugye azt tudni kell, hogy nyilván ezzel mi is tisztában vagyunk, és például bármilyen versenyünk van, és elég sok verseny van nálunk egy évben, házi versenyek, illetve évvégén mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindig jutalomkönyveket kapjanak. Tehát például csak tanév végén most ugye picit meg is döbbentem, mert én eltűnikában járok könyvesboltba, és évvégén én mentem igazgató helyettes úrral, ugye a kollégák leadták, hogy akkor jutalomkönyvek melyik osztályban, hány tanuló, fiú, lány, kik azok, és akkor neki fizettünk ilyen 160-170 ezer forintot a jutalomkönyvekre, és akkor most évvégén 280 ezer forintot kaptunk ott. Nem olcsó, és ez viszonylag nagy mennyiség. Tehát mi erre hangsúlyt fektetünk, hogy úgy próbáljuk megszeretetni a tanulókkal az olvasást, hogy úgy próbáljuk még fenntartani, amit az órán, hogy kapnak is jutalomkönyveket. Tehát próbáljunk személyre szabott jutalomkönyveket vásárolni, tehát olyat, ami tényleg korosztály szerint, és itt most nem a pár utcai fiúkat kapják, hanem tényleg olyan ifjúsági regényeket, olyan állatokról szóló regényeket, olyan mesekönyveket, amit úgy gondolom, hogy forgatnak is, elő is veszik, nézik is. Nyilván korosztályban más. Alsóban nyilván könnyebb elérni azt, hogy a tanulók olvassanak, felsőbe, szakiskolába nehezebb fenntartani is, sokkal több információt kapnak a telefon, a Facebook, a TikTok, a különböző ilyen közösségi platformok, rengeteg időt elvesznek. Az információ áradat nem is engedi, hogy leüljenek, és akkor 3-4 óra hosszát eltöltsenek egy olvasással. Ezt sajnos meg kell értenünk, tehát ez ellen lehet harcolni, lehet finomítani, hogy legalább egy fél óra férjen bele, de körülbelül ilyen sikereket elsőbe, ilyen sikereket tudunk elérni.
2: Milyen képzést kapnak a diákok? Mert ugye szakképző iskolaként is működik.
3: Igen, tehát az iskoláknak elég széles a képzési spektruma. Azt tudni kell, hogy ez egy kis település, ahol működik az iskolán. Tehát egy 1200 fős település Dél-Nógrád megyében. Az 1200 főből kb. Az 50% roma nemzetiségű, tehát nagyjából, hogy elhelyezzük ezt a települést, és akkor itt működik egy olyan iskola, ami 1-8 évfolyamig az általános iskolai rész, és ezen kívül van szakképzőiskolai részünk, amely kertész és gazdaszakpát képez, és 2006-ban bejött egy olyan törvény, hogy azok a tanulók, akik a szakmát szereznek, kérhetik azt, hogy a helyben az iskolában a két év alatt megszerezzék az érettségit is. Ez sajnos csak 2016-tól felmenő rendszerbe indult, és 2020-tól felmenő rendszerbe ki is vezetődik. És nálunk a szakmai képzés mellett, tehát két év alatt érettségit is szerezhetnek azok a tanulók, akik úgy gondolják, hogy amikor megszerezték a szakmát, még van kedvük és erejük, kitartásuk, motivációjuk, hogy a képpel adjanak és érettségit szerezzenek, és most indult el az az utolsó évfolyam, akinek még erre lehetősége van tappali tagozaton, és jövő évtől kezdve meg kell vizsgálnunk, hogy akkor sajnos a törvényi szabályozás az már úgy alakult, hogy innentől kezdve már csak technikumban lehet ezt megtenni, ugye mi nem vagyunk technikum, és nem is nagyon tervezzük a közeljövőbe, hogy változtassunk, ezért már csak lehet, hogy esti tagozaton lehet érettségit szerezni. Úgyhogy most még az utolsó évfolyam az nappali tagozaton érettségit is tud szerezni.
2: Akkor most az eddigi éveket vegyük alapul, mert azt mondja, hogy ez az utolsó év, hogy többnyire szakiskola, vagy inkább érettségi és felsőfokú iskola? Mit választottak a gyerekek?
3: De többnyire szakiskola természetesen, hogy 8. osztályban van egy döntés. Tehát 8. osztályban kell dönteni, itt maradnak-e, nem maradnak itt. A tanulóink 95%-a itt marad. Itt megszerzi a szakmát,
2: igen,
3: jogosítvány. Ugye azt is fontos tudni, hogy a gazda szakmánál csak az mehet a szakmai vizsgát tenni, akinek megvan a T-kategóriás vagy B-kategóriás jogosítványa. Ezért az iskola minden gyereknek ingyenesen biztosítja a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének a lehetőségét. És megszerzi a szakmát, és utána választhatott, hogy akkor ő megy a munkaerőpiacra, vagy itt marad is még két évig belül az iskolapontban is kőkeményen, ugye ott már ebből a két évben csak tényleg az érettségi tantárgyak vannak, és akkor nekiáll és nincs gyakorlat. Ugye nagyon, a mi gyerekeink nagyon szeretik a gyakorlatot, nem is véletlenül választják ezt a szakmát. Ugye a gyakorlat az egy teljesen más dolog, mint beülni, és akkor matematikát tanulni 12 órában, meg angolt tanulni heti 8 órában, és azért vannak, akik választották ezt is. És vannak, akik szerettek volna tovább menni főiskolára is.
2: Igazgató úr, hát önnek tökéletesen igaza van, ugyanis gyakorlat teszi a mestert. Úgy tudom, hogy a szakképzéshez önök egy szakgazdaságot is kialakítottak, ami igazából egy farm. Mit termelnek, illetve jól tudom, még tenyésztenek is ott.
3: Hát igen, az egy csoda. Tehát én úgy gondolom, egy csoda az egész története. Egyszer fölébredtem, és akkor megálmodtam, hogy kellene nekünk egy saját gyakorlati helyünk, tehát hogy ne kelljen kimenni a tanulóinknak más gazdaságba. Bejöttem, elmeséltem a kollégáknak, támogatták, és akkor neki láttunk, és önerőből, a saját költségvetésünkből, puszta kézzel, a gyerekek segítségével felépítettünk egy faházat, aztán felépítettünk még egy faházat, aztán felépítettünk csirkeólat, disznóólat, aztán bekerítettük az egész területet, és akkor egy szép lassan kialakult egy igazi tanggazdaságunk, ahol elsőlegesen baromfit tenyésztünk, úgyhogy a kis csirkék is már mi keltek. Emellett van fóliasátlanos gazdálkodásunk, egy mini gyümölcsösünk is van, és hát vannak olyan időszakok, amikor próbálkozunk különböző állatokat, tehát voltak már nyulaink is, most tervezzük, hogy lehet, hogy a következő évtől megpróbáljuk a sertést is. Van egy műtehenünk, nyilván azt nem kell etetni, de ugye azon, amit lehet a fejést, meg lehet tanulni a tehénnek a fő részeit, meg lehet tanulni a tartásmódokat, meg lehet tanulni. De elsőlegesen baromfi. Liba, kacsa, csúknak a különböző fajtái, tehát erdélyi kopasznyak óta elkezdve a én nem vagyok ilyen állattenyésztő szakember, én inkább gépész vagyok. A kollégáim tudnak elmondani, hogy milyen típusú baromfi fajtáink vannak.
2: Lehet, hogy Zoltán tudja, nem foglalkozik ezzel?
4: Én csak annyira foglalkozom ezzel, hogy kiviszem a gyermekeket, és bemutatom nekik elsőtől negyedikig a tangazdaságot. Úgy már szokják, hogy mi lesz a jövőben.
2: Fontos dolguk a kicsi gyerekeknek, hogy ismerkedjenek így közelről?
4: Én azt mondom, hogy igen, fontos, mert ugye harmadiktól már van környezetismeret óra, és ugye ott már szoktunk tanulni a paprikáról, paradicsomról, a különböző baromfi félékről. Ugyanis ezt, hogy élőben láthatják, az így teljesen jó nekik, és azt mondom, hogy fontos is.
2: Ezek az élő természetismeret órák nagyon jók lehetnek ott Szirákon, ezek szerint.
4: Igen, némelyik kolléganőm nem mondjuk, mert szóval egy fél a baromfitól, de olyankor megoldjuk, és ezért mondtam, hogy összetartó itt a gárda, és akkor felvettük a gyerekeiket, és akkor éppen azt tartja meg az akkori órát nekik.
2: Tankonyhájuk is van. Nekem egy olyan érzésem van, hogy önök mindenre megtanítják a gyerekeket, ami az élethez kell.
3: Igen, tehát pontosan ez a legjobb megfogalmazás, hogy nem csak a tananyagot tanítjuk, nem csak a szakmát próbáljuk elsajátítani velük, hanem nagyon sok olyan információt, nagyon sok olyan, nem is tudom, hogy szaktudást próbálunk átadni, ami az élethez kell. Tehát van tankonyhánk is, megtanítjuk őket pizzát sütni, nincs benne a tananyagba. Eljárunk gombázni az erdőbe, megtanítjuk a gombafajtákat, megtanítjuk, hogyan kell gombát feldolgozni, sőt volt a pincinkben, amikor saját magunk neveltünk gombát. Tehát ami így eszünkbe jut, amivel találkozik az ember, hogy találkozott az életébe, megbeszéljük, hogy hú, én ezt tudom, mi lenne, hogyha megtanítanánk neki, és akkor megtanítjuk. És ezek a pluszok, ezek a dolgok, amiket hozzáteszünk, legyen az tehetséggondozás, legyen az plusz olyan ismeretek, amik itt például a faluban, a szűkebb környezetben, de akár itt Dél-Nógrád megyében például a gombázás, ez egy nagyon fontos dolog is volt. Van olyan tanuló, aki nem ismerte, van olyan tanuló, aki kevésbé ismerte, van olyan tanuló, aki nagyon ismerte, és akkor ő segített nekünk abban, hogy akkor a többieknek is megtanította. Ez egy olyan közösségi erősítő érzést ad, amelyre rá dolgozva el lehet érni azt, hogy akkor, ha szeret ebbe az iskolába járni, szeret ennek a közösségnek a része lenni, akkor hajlandó megcsinálni a házi feladatot, hajlandó megtanulni a leckét, és erre építettük. És valóban így van, tehát csináltunk filmklubot, nagyon sok terveink volt, nagyon sok mindent megvalósítottunk, volt, ami bevált, volt, ami nem, de folyamatosan próbáljuk fejleszteni a közösségünket.
2: A motiváció, amit az iskolában kapnak a gyerekek, az befolyásolja az értékek beépülését az ő vagy a családtagjaik mindennapi életébe?
3: Motiváció nélkül, ez olyan, mint a háznál az alap. Alap nélkül nem lehet építeni. Motiváció mindenféleképpen kell. És nyilván hát nem vagyunk egyformák. Van olyan tanuló, akiknél, tehát nagyon megnyitja a tanuló lelkét, a tanuló érzésvilágát, erkölcsi világát, és sok mindent beenged. Van, akinél nyilván nehezebb dió a megtörést, nehezebb dió az, hogy kinyíljon, és akkor próbálja átvenni ezt az értékrendet. Azért azt tudni kell, most már lassan, ahogy idősödünk, olyan tanulóink vannak, hogy már ők is ide jártuk, tehát őket is hasonlóképpen próbáltuk tanítani, úgyhogy kicsikét könnyebb dolgunk van. Igazából sok mindent átvesznek az iskolából a család is. Hát emlékszem, hogy annak idején, amikor én idejöttem, nem is hallottam egy tanulótól se, hogy elmentek volna nyaralni. Mi ugye nagyon sokat táboroztatjuk a gyerekeinket, hát jó, most itt az utóbbi covidos időszakban sajnos ez kiesett, de volt olyan, hogy egy nyáron háromszor is voltunk táborban. És akkor így látom, ugye a családok tesznek fel a Facebookon családi életmódot képeket, és látom, hogy ugyanoda, Palaton mellé, de már családdal viszik a gyereket, azok a tanulók, akiket mi annak idején elkezdtünk a Balatonra hordani, nyaralni. És ez csodálatos érzés, hogy ez innen táplálkozik, hogy ez egy fontos dolognak tartják, hogy bele kell, hogy férjen, hogy 2-3 napra lemenjenek a Balatonra.
2: Élményeket szerezzenek, ilyen. Természetesen, vagy megismerjék az országot. Például elutazzanak valahová, nem kerül olyan sokba, csak eszébe se jutna az embernek, hogy most akkor kiruccanjon egy kicsit a családdal.
3: Tehát a romaságnál ez nem, én ugye szomszéd településen lakok, ugyanaz a két település, náluk nem volt ez szokás, nem volt ez ilyen, nem is merült fel, hogy akkor a család együtt menjen nyaralni, azt se tudtuk mi az. És akkor szépen lassan így valamennyire ki lehetett nyitni a világot ilyen téren is. Csak egy példát mondtam, de ilyenből szerintem nagyon sok példát lehetne, nem is gondoltam még, hogy ezen így el kellene gondolkodni, de nagyon sok olyan dolog van, ami lehet, hogy az iskolából indult ki, és változtatta a családok életét, változtatta a falu mindennapját.
2: Beszéltünk már ugye sok mindenről, de ezek a kitörési pontok érdekelnek még engem, hogy milyen lehetőségek vannak a diákok számára, mert ugye a szakképesítés például mondjuk meg lesz, az érettségi meg lesz. Hogyan tovább? Milyen munkalehetőség van számukra a környéken? Most nem csak arról beszélek, hogy például pedagógus legyen valaki.
3: Hát most azért Magyarország ilyen szempontból, lehet, hogy az egész világon, tehát ilyen szempontból az utóbbi 3-4 évben nagyon jó helyzetben van, sokkal jobb helyzetben van, mint eddig volt, mert aki szeretne dolgozni, azt talál magának munkát. Ez nem így volt előtte. Bízom benne, hogy sokáig fog ezt fennmaradni. Nagyon kevés az a tanuló, aki mezőgazdás lesz. Mi gazdaszakmát oktatunk, de azt tudni kell, hogy sajnos itt a térségben nagyon nehéz, sőt, igazából lehetetlen földterülethez jutni. Ahhoz, hogy valaki mezőgazdász legyen, földterület nélkül eszközben. Ha állattartásban gondolkozik, ha szántóföldi növénytermesztésben gondolkozik, talán még a kicsi kertészet az, ami esetleg, de hogy mennyire lehet versenyképes, azt nem tudom egy kezdő gazda. Ezért a fiúk döntő többségben építőiparban helyezkednek el, és ott ugye, hogy megvan a jogosítvány, az nekik egy óriási nagy előny, mert az, aki autóval is jogosítványra rendelkezik, az nyilván a brigádban egy magasabb szintet képvisel. A lányok pedig többségében gyárban dolgoznak, és viszonylag azt lehet mondani, hogy most olyan fizetésért dolgoznak, amiért megéri dolgozni. Úgyhogy ezt én örömmel tapasztalom. Ha ezt utánkövetést csinálunk az elballagott tanulóktól, azt lehet mondani, hogy 95%-uk dolgozik. Ez köszönhető a munkaerőpiaci helyzetnek Magyarországon, megköszönhető bízom benne a nevelésünknek is. Tehát a munkához való viszony kialakítását. A nemzetiségi osztás már több mint 10 éve van, tehát amikor én idejöttem 2001-ben tanítani, fiatalként, pályakezdőként, már akkor is volt, csak akkor ugye nem nemzetiségi oktatásnak, hanem kisebbségi oktatásnak nevezték. 2012-től kerültünk az országos román önkormányzat fenntartásába. Itt a helyi település vezetői azok, akik ezt a megoldást választották, tehát nem szerették volna, hogyha mi bekerülünk a nagy közösbe, és keresték a megoldást, hogy hogyan lehetne egy olyan fenntartót találni, aki a mi sajátosságainkat megőrizni, és még lehet, hogy erősíteni. És akkor merült fel az országos önkormányzat fenntartásának a gondolata, és volt itt olyan vezető, alpolgármester, polgármester asszony, aki nagyon sokat dolgozott ezért, hogy ez megvalósuljon, és 2012. júniusában meg is történt az átadás átvétel, és például teljes szakképzés azóta van az iskolánkban, tehát előtte csak a 2+2 éves képzésnek a 2 év alapozó szakaszát csináltuk a szakképzés részben, azóta van teljes szakképzésünk, és azóta van ugye az érettségiadó képzésünk is.
2: És akkor még egy kérdés Zoltánhoz, mert ugye most a 3. osztályt tanítja, hogy milyen jellegű nyelvoktatás folyik. Most az érdekelne, hogy nem tudom, roma nyelvet oktatnak-e például, lehet, hogy ezt nem alsó osztályban, hanem később. Van-e erre lehetőség?
4: Nálunk van roma szakkör, ez be van építve a tanmenetbe, ez elsőtől van.
2: Igen, azt említette, csak ott nyelvoktatás is folyik?
4: Igen, ott így van, ott egy alapszintű nyelvoktatás folyik, és aztán utána a 4. már angolt is tanulnak a gyermekek nálunk.
2: Még Józsefhez lenne egy kérdésem. Ön 2019-ben Németh László díjat kapott, amelyet az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában éveken át kiemelkedő munkát végeznek. Ez már egy biztosítéka annak, hogy amit ön tesz, az fontos és elismert tevékenység. Mire sarkalja ez a jövőben? Hogyan tovább, igazgató úr?
3: Hát én rendkívül büszke voltam, hogy megkaptam ezt a díjat, bár akkor sem tudtam, hogy történhetett, hogy ki az, aki egyáltalán tudja azt, hogy mit lent Szilákon, mit is csinálunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, hogy megkaptam, nagyon büszke vagyok rá. Hát igazából most maga a díj, azon kívül, hogy egy óriási elismerés, nem hiszem, hogy azt sarkalna. Tehát nem hiszem, hogy minden nap azt lökni előrébb is, hogy hajtsuk, hanem mi ezt csináljuk, ebbe élünk nap, mint nap. Azt tudni kell, hogy nálunk a pedagógusoknak a közel 50%-a roma pedagógus. Nekünk egy kicsikét szívügyünk az, hogy jól is menjen. Azon kívül még, hogy hivatásként tényleg a gyerekek jövőjét építjük, amellett még az is nagyon fontos, hogy ez az iskola jól is működjön. És azért ez nagy hajtóerő. Hát nap mint nap új dolgot kitalálni, fejleszteni, stratégiát építeni, amellett, hogy a tanulóink ugye jövőjét is építjük, az nehéz feladat, és az visz előre. Engem is, Zolit is, és a többi kollégámat.
2: Ez legyen a végszó. Buzás József és Olán Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést, és kitartást kívánok munkájukhoz.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
2: Vári Hegedűs Olga az Esély Egyesület elnöke, író és családanya. Az egyesületben végzett munkája során a hátrányban lévő személyek problémáira szeretné felhívni a figyelmet, miközben igyekszik szükségleti forrásokhoz juttatni a nehéz sorsú embereket. Emellett mentor tevékenységet, tehetséggondozást is folytatnak a fiatalok számára. Olga férje Vári Zsolt roma származású festőművész. E kapcsolat történetéről született egy könyv is, amely a Vegyes házasság aromája címet kapta, és végig kíséri az olvasót azon a göröngyös úton, amelyen a házaspár a megismerkedésük óta keresztül ment, és bemutatja, hogy még a nehézségek árán is hogyan születhet meg az igazi elfogadás. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Köszöntöm a stúdióban Vári Hegedűs Olga írót, édesanyát, az Esély Egyesület elnökét.
5: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Kezdjük az egyesülettel, amely országos működésű. Munkájuk során felhívják ugye a figyelmet a hátrányban lévő személyek problémáira. Igyekeznek szükségleti forrásokhoz juttatni ezeket az embereket. Pontosan ez mit is jelent? Kikről beszélünk, illetve milyen jellegű hátrányuk van ezeknek az embereknek?
5: Fókuszcsoportunk azok a gyermekek, és tulajdonképpen mi a fejlesztésükkel foglalkozunk leginkább, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy nehezebben jutnak el fejlesztő foglalkozásra, vagy talán kevésbé is erre orientálódik számukra így a fejlődés, és a művészetet használjuk, mint eszköz tulajdonképpen, és a művészet is a játék, ami nagyon sok mindent kihoz a gyerekekből, és az, hogy forrásokhoz hozzájuttatjuk, ezeken a foglalkozáson keresztül találkozunk a családokkal is, tehát a szülőkkel is, és ezek ilyen beszélgetések, és akkor nagyon sok mindent megtudunk, hogy milyen tényleges szükséglete van annak a csoportnak, és akkor majdnem azt lehet mondani, hogy egyénileg, tehát hogyha valakinek adományra van szükség, megkeressük azt a forrást, milyen programra lenne igény, akkor arra van, hogy lobbizunk, kitaláljuk, hogy milyen program legyen, és honnan tudunk forrást keresni. Mindig így kutatjuk, tulajdonképpen szinten tartjuk így ezt a folyamatot.
2: Igen, említette, hogy megismerkednek a családdal. Hát egyértelmű, hogy ugye a hátrányos helyzet az legtöbbször onnan ered.
5: Így van.
2: Mit látnak, mit tapasztalnak, amikor a családokat megismerik, hogy mi az oka ennek a hátrányos helyzetnek?
5: Zártak, nagyon zártak ezek a csoportok, tehát nehéz is úgy a bizalmukba, és sokszor egy hosszabb út nem úgy megy, hogy valaki megjelenik, és akkor jöttem és segítek. Ez egy bizalmi alapon működő munka, azt gondolom. Csak hogy mondjak egy példát, egy táborba is elvinni ezeket a gyerekeket, hát nem egy egyszerű ahhoz, hogy a család megismerjen minket, és hogy kire bízza a gyerekeket. Van, hogy megnyitom ezt a tábort, a szülőknek is meglátogathatják, akkor ez egy bizalmi területet mutatok. Ezen múlik, azt gondolom, a sikeres munka az, hogy eredményt érjünk el, és hogy minél több dolgot meg tudjunk, minél több problémára fény derüljön, a gyökerére kerüljön fény, és hogy úgy tudjunk célirányosan segíteni.
2: Tehát fejlesztő célú programjaik vannak, társadalmi értékeket is bemutatnak. Pontosan hogyan történik meg, mondjuk képzeljük már el, hogy mi folyik egy ilyen foglalkozáson, illetve akik már régebb óta járnak, azokon mennyire vehető észre a változás? Mi történik?
5: Nagyon jó kérdés, igen, és köszönöm, mert hogy pedagógusok is visszajeleztek, tehát megkerestek utána, hogy akár javult az írása a gyereknek, tehát vagy koncentráció képessége javult, hiszen a művészet az pont ezt segíti elő, észrevétlenül játszunk, tehát nem úgy, hogy én adok neki feladatot, matek feladatot, vagy olvas el egy szöveget, és azt értelmezzük, hanem hogy feldolgozunk egy témát, akár egy meseszőnyeg készítése, mesét el kell, hogy olvassuk, utána azról beszélgetünk, karaktereket megalkotják a saját képzeletükkel, a saját gondolatvilágukkal, tehát elkezdenek gondolkozni, elkezdenek egymás között beszélni, és hogy közösen alkotnak, egymásra is figyelnek. Tehát ez is alakul és csiszolódik, és az nekem egy eredmény volt, mikor a pedagógus ajánlotta a csoportunkat. Tehát tényleg a kis dolgoknak is lehet örülni egy ilyen területen.
2: És a látványos eredmény?
5: Volt olyan nagyobb programunk, ahol cigánylányokat tartottunk, az volt a feladat, hogy az iskolában tartás, tehát hogy ne kallódjanak el. Én azt gondolom, hogy 2 éves programban 20 lányjal dolgozni, annak a szakmai vezetője voltam, nem morzsolódtak le. Én azt eredménynek tartom, és tovább tanultak. Tehát, hogy azért ezek eredmények ezeken a területeken.
2: Ilyenkor szülőként egy kicsit mindig irigykedve tekintek erre, hogy mit tudnak önök jobban, mint például amit tud egy szülő. Itt most akár csak a lemorzsolódást vesszük, mert hogyha egy gyerek nem megy iskolába, sok esetben, hogy a szülő már szinte nem tud vele mit kezdeni. Mi az, amit önök tudnak csinálni ilyen esetben?
5: Én igyekszek mindig a programjainkkal kicsit más mutatni, mint ami őket körbeveszi a hétköznapjaikba, hiszen az egy burok, akárhogy vesszük, az egy zárt burok, és hogyha viszek hozzájuk akár egy írót, aki akár közülük való volt, akár korábban telepen élt, és író volt, vagy íróvá lett, és hogy lehet, vagy ott van a férjem, aki festőművész, és állami gondozottként, 20 évig állami gondozottként élt, és hogy őt a művészet segítette az, hogy áthidalja ezeket. Tehát ilyen példaképek nagyon nagy segítség lehet, hogy lehet mást is, hogy volt olyan gyerek, akivel úgy találkoztunk, hogy úgy jött oda a foglalkozásra, hogy neki azt mondták, hogy hát te már úgyse fogsz elérni semmit. Na, és akkor ilyenkor nagyon nehéz abból a pontból elindítani a gyereket. Mindig igyekszek egy kicsit színesebb programot vinni, hogy van azon a burkon kívül is világ, és azt egy kicsit megmutatni nekik, és ezek ilyen lépések. Nem szabad nagyon erőltetni, mi az, amire igénye van, mi az, amire nyitott, és ezek a sok beszélgetéseken múlnak.
2: Ugye említette, hogy egy cigány férfihoz ment feleségül, igen, aki ugye művész.
5: Jár egyfajta, néha egy kicsit, nem is azt mondom, hogy előítélettel, de úgy biztos, hogy jól döntöttél, biztos, hogy kaptam ilyeneket korábban. Most már, hogy azért most már 12 év házasság, 13 éve vagyunk együtt, most már talán elhiszik, hogy működik.
2: Hát ezt azért egy kicsit bővebben is elemezzük ki. Mit szólt a két család és a környezet?
5: A férjemnek ugye nem volt állami gondozott volt, de aki a pót anyukája volt, hát azt mondta, hogy ő cigánylányt képzelt el mellé. Ezt nagyon nehéz volt így először így elfogadnom, vagy így hallanom, hogy ez volt így az első döbbenet. Édesanyám meg, de most már azt mondom, hogy talán féltett, nem tudta, hogy mielőtt vagyok. Már ő bízott benne egész a házasságig, hogy ez majd így lecseng, és így eltűnik ez a dolog, csak mikor házasság lett belőle, akkor látta, hogy ez komolyodik. És igen, szerintem így az egész dologtól féltett, meg hogy én ebbe a házasságba hoztam egy 7 éves kislány, tehát hogy nem volt mindegy azért a dolog, hogy hova lépek.
2: Volt,
5: igen. Én meg valahol legbelül éreztem azt, hogy ezt meg kell lépnem, ez nem volt bennem egy kérdés, és én mikor én Zsoltot megláttam, én nem is azt láttam, hogy ő cigány származású, hanem az értékeit vettem észre, és láttam, éreztem, hogy jó ember, és ezt mai napig tudom mondani.
2: Talán megérzések alapján történnek ezek a dolgok, mivel két különböző kultúrából érkeztek ebbe a kapcsolatba, mindenki kihoz valamit a sajátjából, de úgy tartják, hogy az igazi megpróbáltatás az a hétköznapokban történik, tehát az, hogy meglátta és megszerettem, az egy dolog. Hogyha még itt a két család nem tetszését kell összeegyeztetni, akkor mi történik? Mekkora erő kell ehhez, hogy ezt a köteléket ne tudják szétszakítani?
5: Ez csak úgy működik, hogyha egymást támogatjuk. Ez, hogyha egyik a másik felé elkezd húzni, vagy elkezdi a fülébe beépíteni azt, amit mondanak, akkor nekem az volt a tapasztalatom, ami hasonlókkal történt, hogy szét is mennek ezek a párok. Viszont, ha egy az út, és egy az irány, akkor ezt tényleg nem lehet szétszakítani, ha kiállunk, és ehhez az is társul, hogy akkor bizony elhagyunk embereket mellőlünk annak érdekében, hogy a házasság meg fennmaradjon, valami miatt az erősebbé válik. Tehát lemorzsolódtak. Ő részéről is lemorzsolódtak, én részemről is volt olyan, igen. Ez egy nagyon nehéz.
2: Pontosan hogy történt ez? Tehát kiről kellett úgymond lemondani a családból, ahhoz, hogy ezt a házasságot meg tudják tartani?
5: Igen, hát úgy, hogy lemondani nem, csak az egy fájó, hogy édesanyám nem jön hozzánk, férjem nem mehet, tehát nyilván én látogatom anyukámat, de akkor egyedül megyek, tehát nem
2: ez
5: nem
2: alatt
5: együtt.
2: A 12 év alatt
5: 12 év
2: az édesanyja nem ment el önhöz egyszer sem.
5: Még az elején, igen. Még az elején, igen.
2: De miért? Valami konfliktus volt köztük, vagy csak
5: stílus,
2: úgy
5: a két stílus nem működött.
2: Két
5: igen,
2: mentalitás.
5: Igen, két mentalitás, így mondanám, igen. És az ő részéről is a pótanyja lezárta igazából a kapcsolatot, azt mondta, hogy menj a családodhoz, tehát hogy nehéz volt neki is. Igen, utána viszont ezt így egymást erősítve tettük, és hogy máshogy ez nem is mehet. De ugyanígy voltak barátok között is, ami már nem fért bele egy családi életbe, amíg a művészi élet korábban délbe egy órakor kell, csak most mondok egy példát, mert ugye ők éjszaka találkoznak, vagy akkor vannak megjelenések, sokszor az éjszakában nyúló. Ez azért már egy családnál már problémát okozhat, holott, ahol már kisgyerek is van, hogy jó, hogyha ott van apa is, tehát hogy olyan szépen formálódott ez. Én is talán időt adtam, ő is időt adott nekem, hogy egymáshoz csiszolódjunk, azt lehet mondani, és ami már nem fér bele barátilag, azok úgy el is tűntek, ami már nem kellett. Helyette betöltötte más programok léptek be. Ezek milyen kis fokozatok voltak a 10 év alatt, tehát hogy nem ilyen gyorsan, mert ezt nem lehet egyik napról a másikra. Míg szerelembe él az ember, meg ott van a rózsaszín buborék, ezt valóban nem látja ezt a mindennapokat, de ez a mindennapokba letisztázódik, és mindig azt mondjuk, hogyha egy probléma felmerül, mi a megoldás. Tehát ugye nálunk nem az, hogy akkor hogyan bonyolódjunk bele, hanem akkor hogyan tudunk egymásnak segíteni és megoldani. Hogy...
2: Mikor volt a legnagyobb mélypont? Mert ugye hát ez, amiket most itt elmondott, amikor nincs meg ez a családi lelki háttér, a támogatás, akkor nagyon nehéz és nagyon erős hitnek őszintének kell lenni, hinni abban, hogy jól döntöttek mind a ketten.
5: Abba biztos vagyok, hogy jól döntöttünk mind a ketten. A legfájóbb az édesanyám, hogy nem úgy van mellettem. Velem van, meg találkozunk, meg beszélünk hetente, beszélünk telefonon, de nem az, ami, mit tudom én, az én nagyszüleimnél volt, emlékszem, hogy mi mentünk, vasárnaponként ott voltunk. Tehát, hogy ez teljesen más, de én meg pont ezt tanítom a gyerekeimnek, hogy ez nem megengedhető. És én úgy is vagyok vele, hogy akit választ, az az ő döntése, és én nagyon bízok benne, hogy ezt fogom is tudni tartani, hogy én akkor vagyok boldog, hogyha ő boldog. Azt el kell, hogy fogadjuk.
2: A gyerekeket is említette, ugye egy gyereket hozott a házasságba.
5: Igen. Igen.
2: És azóta még, hogyha jól tudom, kettő született?
5: Igen, kettő született, igen.
2: Két közös gyerek.
5: Két közös.
2: Na, a gyerekek születésekor mennyire változott meg a helyzet a családban, a rokonságban, a barátok körében? A gyerekek születése valahogy lesimítja ezeket a sarkos
5: helyzeteket. Volt egy nagyon fájó egyébként, mikor az Ádámot megmutattuk a Zsoltnak, a pót anyának, és akkor azt mondta, hogy hát túl fehér. Hogy így, ez úgy akkor, amikor az ember ott van gyermekágyosként, akkor ez úgy, nem, szerintem nem is gondolt bele, hogy úgy tört, forgatott bennem. Édesanyám persze minden unokájának körül szereti, és én azt mondom, hogy a Zsolt részéről is, mert volt, hogy voltak találkozások, programon ott volt ez a hölgy, és akkor látta a gyerekeimet, beszélt hozzá, pingpongozott vele. Én azt gondolom, hogy valahol ezt a részét sajnálják, hogy nem úgy élik meg ezt a úgymond nagymamaságot mind a két oldalon, mint hogy meg lehetne, és lehetne ennek örülni, hogy van két egészséges, gyönyörű gyerek, és ők jöttek erre a világra, és itt vannak, és ennek kell örülni, és minden más szerintem félre lehet rakni, tehát ez már nem probléma.
2: A családon belül ez a két kultúra találkozása hogyan elevenedik meg? Miben? Például a hétköznapokban, a családi életükben.
5: A cigányoknál azt tapasztaltam, akikkel így mi kapcsolatban vagyunk, hogy a család, az a közösség ereje a sokkal erősebb, mint a magyaroknál, és hogy ez nálunk nagyon fontos, hogy...
2: Ez nem is talán széthúzásnak lehet nevezni, hanem inkább ilyen bezárkózás. Mindenki
5: igen,
2: a saját
5: igen,
2: családjának.
5: Igen. A cigányoknál talán nyitottabb, tehát hogy
2: tágabb rokonságot is
5: révén, de igen? Annak van egy ereje, ha ott van közt. Ez csak azt tudja tényleg, aki leül közéjük, és ott van egy asztalnál ülnek, beszélgetnek, beszélgetünk velük, és akkor tudjuk akár a nőkkel, tehát, hogy akik tényleg a gyerekekkel foglalkoznak, hogy ez milyen a főzés, az ízek, tehát ez az ízviláguk. Szerintem ez egy csodálatos, és ez valahol egy összetartó erő. Ezt úgy igyekezzük egyébként, én azt gondolom, hogy a család fontosságát a mi családunkba is, hogy mindent megbeszélni, a tesóknak egymást szeretni, mert egymásra a később is szükségetek lesz.
2: A férje hozott-e valamilyen cigány hagyományokat, szokásokat, amire megkérte, hogy azért ezeket vigyük tovább a saját családunkban.
5: Nem, mert őt magyarok nevelték, mivel állami gondozott volt. Uh-huh. Ő nagyon sokáig kereste az identitását. Nem is tudta, hogy cigány sokáig, csak mikor kikerült az intézetből, akkor mindig a cigány csoporthoz küldték.
2: És akkor hallottam nem, egyébként ilyenről. Tehát,
5: és nem hogy... értette, hogy miért oda küldték. Tehát, hogy nem találta a helyét.
2: Hány éves koráig nem tudta, hogy ő
5: 22-3 ott kezdett úgy derengeni neki, hogy ott valami nem oké.
2: Ezekben az intézményekben ez nem derült ki, tehát nem mondták
5: nem
2: el
5: volt ilyen, és ezért is ő tartja fontosnak ezt az identitás erősítést, hogyha egy ilyen csoportokkal foglalkozunk, hogy igen, ezeket erősíteni kell, mert ilyen problémák bizony, hát vidéken élt, mentek erdőbe, gyűjtötte a gyümölcsöket, a gyerekekkel játszottak, de ez nem volt téma, hogy most ki cigány, ki nem cigány, tehát ez egyáltalán nem. Csak mikor kikerült, na, akkor ugye azért a látszódott rajta, nem is úgy nyilván frissen kijött intézetből, szegényesen öltözött, és rögtön perem szélén érezte magát, és nagyon erősnek kellett neki lenni ez. De tényleg, amiket így néha így elmesélt, hogy mennyi helyen elbukhatott volna, és tényleg a művészet volt az, ami mindig felemelte és erőt adott neki. És ő inkább ezt hozza a családba, ezt az erőt, ezt a kitartást tanítja. Hát a kisfiának, igen, 11 éves, ő már ugye megérti, nagyon, tehát ezeket a beszélgetéseket mondja, és látom Ádiba is ezt a magabiztosságot, ezt a meg tudom csinálni. Ő ezt hozta be inkább érdekes módon, tehát a családba. Én meg azt talán, amit, mert hogy én egyébként tényleg én elmondhatom, hogy azért jó családi körülmények között nevelkedtem, ami fontos volt, hogy együtt legyünk, közös programok, én vagyok az, aki na, csináljunk már valamit, mert ő hajlamos, hogy csak fest, hogy akkor el van a saját világában, vagy akkor kicsit menjünk. Ez az, amin átlendítek, hogy nem, most egy kicsikét menjünk erre vagy arra, és akkor jó, csináld, irányítsd. Tehát, hogy erre megnyitott kapukat ad nekem. Úgyhogy talán ezért működik, mert egymásra figyelünk.
2: Amikor ugye arról beszélünk, hogy fontos a társadalom, és az elfogadás, itt most konkrétan a cigányságra gondolok, akkor ugye felvetődik az emberben a kérdés, hogy talán ezt a családokon belül sikerül-e vajon első lépcsőfokként megvalósítani.
5: Én azt gondolom, hogy ettől vagyunk mi hitelesek, hogy mi ezt éljük is a nehézségeivel együtt, és ezt tudjuk is akár tanácsként is, vagy hogyha elénk kerül bizonyos helyzet, akkor tudunk is ebben akár jó tanácsot, jó szót is adni, és igen, a családokban meg, ha jönnek is szülők, és lehet, hogy azt látok valamit, hogy én nem úgy csinálnám, nem a hibáira hívom föl a figyelmet, hanem az értékeire. És ha az értékek ki vannak emelve, onnan lehet dolgozni. Tehát ez nagyon fontos, és talán itt van az értékek fontossága, értékközvetítés, mint programokon keresztül, személyes kapcsolatokon keresztül, beszélgetéseken keresztül, alkotásokon keresztül. Nincs rossz alkotás, nincs rossz elkészített munka. Mindenben meg lehet találni a jót, és abból lehet építkezni, majd a következő jobb lesz, és ezek általában így szoktak sikerülni, hogy igen, a következő jobb lesz.
2: Említette a családját, Olga, hol született, milyen családban, mert ugye ez nagyon fontos az indítatás, azért is, mert ez, ahogy most itt hallgatom önt, nekem az jön ebből, amikor a párválasztás történt, akkor sem az számított, hogy milyen nemzetiségű, hanem az, hogy milyen ember.
5: Igen, hát én Szegeden születtem, mondjuk édesanyám az elvált, 4 éves voltam, amikor elváltak, tehát hogy én azt láttam, hogy ő mindent megtesz azért, hogy minket felneveljen, tehát hogy én nekem egy minta volt, jó apuval volt kapcsolatom, de talán a nevelés és az oroszlán részét azt anyu vitte, és igen, ott láttam azt, hogy mindent meg kell oldani, mindenből föl lehet állni, és anyu tényleg megteremtette azt a hátteret, iskoláztatást, nem kellett kollégiumba mennem, otthon biztosította a felsőoktatási képzést is, tehát és
2: mit
5: hát végzett? A nagyszülő.
2: Mit végzett?
5: Szociális munkás végzettségem van, és utána én darabig ebbe is dolgoztam, úgyhogy ez is adott egy ilyen rálátást, vagy egy ilyen érzékenységet talán. De talán az erős hátteret a nagyszüleim adták. Nyilván ugye anyunak gondolom a nagyszülők sokat segítettek a válás után, illetve tudom, mert sokat vigyáztak is ránk, mikor olyan volt, és az egy nagy mintát adott, azt gondolom a mami, aki összefogta a családot, és én ezt nagyon hoztam ebbe a családba is. Anyu által azt az erőt, hogy igen, mindent meg lehet oldani, és igen, végigmegyünk ezen. Mami meg az a tyúkanyó.
2: Ennek a kettőssége.
5: Kettőssége jött, igen, hogy most így a kérdésre válaszoljak, igen.
2: Mi volt az álma, Olga?
5: Én 2 gyereket szerettem volna, amikor így álmodozik az ember, hogyha így ez van. Volt egy időszak, hogy én divattervező szerettem volna lenni, de ez a kreativitás valahol megmutatkozott, kialakult, így érdekes, ahogy így az út így vezet. Párkapcsolatban nem volt ideál, hanem hogy jó ember legyen, jó, szeressenek. Én nem tudok elképzelni egy olyan kapcsolatot, vagy én olyanban éljek, ahol bántanak, vagy ahol rossz, akkor inkább onnan megy az ember. Amit az első gyermekem születés után meg is tettem, mert éreztem, hogy én ennél többre vagyok hivatott. Ezt valahol érzi belül az ember, és persze vannak ennek több nehézségei, van, aki mer lépni, van, aki nem. De én akkor is mondtam, mert Szegeden foglalkoztam így egyszülős családokkal is a munkám révén, és nagyon sok olyan nővel találkoztam, akik ilyen helyzetben voltak, és mindig próbáltam ennek a támogatását megadni, hogy merni kell, meg kell találni hozzá, és mindig jön valami segítség, nincs olyan, hogy ne legyen sehogy.
2: De van olyan pillanat, amikor az ember azt hiszi, hogy most már a felhők mögül soha az életben nem fog kisütni a nap, igen. És ez az a pillanat, amikor ugye a segítő kezet oda kell nyújtani. Igen. Ez nagyon fontos, igen. Egyébként, mert hát elhiszik, hogy nincs így tovább.
5: Van. Így van, és sokszor az sem mindegy, hogy ez a segítőkész hogy érkezik.
2: Igen. Milyen formában.
5: Milyen formában, ennek is megvan a módja, igen, és hát a szakmámat itt használtam, tehát én ezt nagyon, nagyon megszerettem, amit a civil munkában is át tudtam szépen menni, vagy hát én legalábbis szeretem, és remélem, hogy jól is végzem.
2: Akkor most már mondjuk el azt is, hogy hol találkozott a férjével.
5: Én egy esélyegyenlőségi munkát végeztem, és az ő kiállításukat szervezte a mi munkahelyünk, és én voltam ennek a felelős, hogy fogadjam a művészeket. Hát így találkoztam, hogy jött, fogadtam, bemutatkoztunk, és hát ezt a napot ott együtt töltöttük, és hát beszélgetünk, a kerekasztal beszélgetéshez vezettem. Tehát tulajdonképpen így egy kicsit segítettem azt a napot neki, ő ott alkotott, és a nap végén azt a festményt odaadta, amit ő ott festett. Én azon, hogy nagyon így meg is lepődtem, hát nagyon, nagyon szép volt, ma is megvan ez a lantos ember. És én soha nem adtam ki a magánszámomat, csak a céges számom volt, és ő valahogy elkérte, és gondolkodás nélkül így odaadtam. Így amikor mentem haza, nem is értettem, hogy mi. És akkor utána kezdtünk beszélgetni, találkoztunk, én Szegeden, ő Budapesten élt, úgyhogy, és akkor ez több mint egy éves ingázás volt, mikor utána meghoztuk a döntést.
2: Első perctől gondolom egyértelmű volt, hogy hogy ő cigány származású.
5: Igen, de annyira nem számított. Tehát, hogy ez engem nem érdekel.
2: Ez soha nem is érdekel.
5: Ezt én nem láttam benne. Tényleg. Én már utána kezdtem látni, mert ő mondta, hogy figyelj, hogyha ebből kapcsolat lesz, akkor engem érhetnek dolgok. Na, miről beszélsz? Tehát, hogy nem is értettem, hogy mit. Mert hogy ő már ugye tapasztalt így dolgokat, és például tényleg volt ilyen, és nem szakadtan öltözik, rendesen megjelenik, és volt, hogy tényleg megállítottak, hogy lopott-e valamit például ilyen, és én fel voltam háborodva, hogy én egész a vezetőségig mentem, és azt mondta, hogy ó, hát ez megszokott, és mondom, ilyen nincs, hogy ez megszokott. Volt olyan, hogy cigány ember odaszólt, hogy nézd, már magyar lánya van, és akkor...
2: Voltak ilyenek?
5: Volt ilyen is, és ez nekem olyan furcsa volt, hogy...
2: És akkor mi van, hogy
5: és akkor mi van, mentünk tovább, de hogy ezek úgy ott vannak az embernek a fülébe, volt miért? Ilyen is. Igen.
2: Önnek ugye el kellett aztán később jönnie Szegedről Budapestre. Ez egy mekkora változást jelentett az életében, egy teljesen ismeretlen közegben. Miért kellett elköltöznie Szegedről?
5: Nekem akkor egy közalkalmazotti állásom volt. Gondoltam, szociális munkásként talán itt is tudok érvényesülni. Akkor még egyáltalán gondoltam, hogy civil területre fogok jönni. És akkor így döntöttünk, hogy akkor legyen Budapest, mivel így akkor ez egy kicsit nyitottabb. És hát kellett 2 év azért, mire úgy megszoktam. Ebbe is például azért segített nekem Zsolt, hogy ezen így áthidaljak.
2: A legkisebb milyen idős egyébként?
5: Ő 3 éves múlt most, úgyhogy.
2: Ó, gratulálok. És a legnagyobb ő pedig, ha jól tudom, most érettségizett.
5: Igen, most érettségizett, igen. Most van benne. Igen.
2: Gyerekek között ez a korkülönbség, nemzetiségi különbség, ez hogyan csapódik le?
5: Jászmin a legnagyobb lányom szerintem, ő benne ott van ez az elfogadás.
2: És a középső gyerek, ő hogy érzi, hová tartozik?
5: Ő azt mondta, hogy ő magyar, de anya, akkor félig, én félig cigány is vagyok. Hát mondom, igen, mert az apukád igen cigány. De ő nagyon jól megérti a cigányok között is magát. Ő nagyon jól el van abba a közösségbe, játszik cigány gyerekekkel, míg az én nagy lányom, ő már nem. Amikor ide fölhoztam, ő már azért 7 éves volt, és Zsolt által mi mentünk olyan helyekre is, ahol nem a legjobb körülmények voltak, és Jászmin akkor ezt látta, hogy anya, ők mások. Viszont nagyon elfogadó és segítőkész lett, de ő zárkózottabb ebbe a körbe és ebbe a közegbe, míg az Ádám az megy táborba az apukájával, tehát neki ezek nem okoznak problémát.
2: A kapcsolat történetéből ugye megszületett egy könyv, Vegyes házasság aromája címet kapta, és végigkíséri az olvasót azon, amin önök ugye keresztül mentek, bemutatja, hogyan formálódik valami a vegyesből, és hogyan lesz ez egy igazán új, egy közös. Hogyan születik meg ez az igazi elfogadás? Mi ez az új? Mi ennek a neve? Hogy lesz ez új?
5: Hát, amit mondtam, hogy ez formálódik az évek során, és az egymásra való figyelés, hogy végig ott vagyunk egymás mellett, amikor jönnek a kihívások, és az, hogy a családról van szó, akkor mind a kettőnknek az az első, és jöhet bármi, de először azt ott oldjuk meg, és egymás között, és azt sem engedjük, hogy ha valaki befolyásolna minket, mi azt megbeszéljük.
2: De hogyha a gyerekekről beszélünk, ugye ők már vegyes házasságban születtek. Igen. Hogyan tovább majd az ő életük vajon?
5: De sokkal többet látnak ebből az elfogadásból, ebből, hogy ez nem probléma. Ők látják az értékeket, látják a nehézségeket is, mert nem tagadom, te Zsolt megfogta a kicsit, tehát akkor még kicsi volt az Ádám, és ő vitte cigánytelepre, hogy élnek így is, meg élünk mi is itt Budapesten vagyunk így, és akkor látott Ádi akár egy olyan iskolát, ahol beültette órára, és nem úgy zajlott például egy olvasás óra, amit ő megszokott itt.
2: Tehát, hogy a cigányságon belül azért vannak különbségek.
5: Vannak különbségek, sőt, és erről nálunk van beszélgetés is, és én azt gondolom, hogy ő ezáltal sokkal nyitottabb, sokkal magabiztosabb is.
2: Kiknek ad ez jó tanácsot, ez a könyv? Milyen célból írta meg egyáltalán ezt a könyvet?
5: Amikor megírtam, akkor éreztem, hogy ez egy különleges utat fog bejárni, és ma már pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, aki elolvasta, hogy magyar származású, magyar felesége van, de például ott is nem fogadták el egymást a házastársak szülei tulajdonképpen, és hogy bántották a feleségét, az ő szülei, és fordítva, és hogy a könyv az mekkora megértést adott az elfogadásra, vagy hogy kezeljék ezt, és én nem is gondoltam, hogy akár egy ilyen területen is egy jó szót szólhat ez a könyv, de igen, tehát én most már azt mondom, hogy nem kifejezetten csak a vegyes házasságokra egy rálátás, hanem akár egy szimpla házasságra is egy nagyon jó lehet, hogy talál benne az illető üzenetet önmagának.
2: Gondolom, hogy ha ezt a könyvet megírta, akkor az önök története azért valamiben különlegesebb volt, mint egy ilyen átlagosabb 10 másik. Miben?
5: Kijött belőlem szerintem, tehát, hogy

0: Számára nem bárki, aki vegyes házasságban él, vagy konkrétan a cigányságra jellemző az, amit ebben a könyvben olvashatunk, vagy ez egy minta is lehet?
1: Hát, amit én visszakapok az olvasóimtól, azt mondom, hogy tanulságos lehet másoknak is, tehát nem kifejezetten csak erre a körre leszűkítve. Én azt gondolom, hogy tényleg ez a könyv elindult így az útjára, és tényleg azokat találja meg, ahol olyan kezébe kerül, akik találnak benne üzenetet, azt vettem észre. Amit még előtte, amikor kijött a nyom, de nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle.
0: Én említettem, hogy Váli Hegedűs Olga írót mutatom be, édesanyát, és az Esély Egyesület elnökét. Azt gondolom, hogy mind a háromról beszéltünk. Azt nem szeretném megkérdezni, hogy a három közül, ha választani kellene, akkor milyen lenne a sorrend, illetve hát nem választani, hanem mi a legfontosabb az életében, mert egyértelmű lenne, hogy a család.
1: Így van.
0: Tehát, hogy ezt igen, azért nem is kérdezem. Igen. Viszont a jövőre való tekintettel, az Esélyegyesület terén akár, vagy az írói munkája terén akár, milyen tervek vannak?
1: Én szeretném mind a kettőt párhuzamosan, és ahogy látom, az élet így vezet szépen, hogy továbbra is ezt a segítő területet, ahol tudunk, ahova hívnak, ott tudjunk egy pici változást is vinni segítés címén, illetve az írói munkát tovább, többet megmutatni ebből. És főleg azért izgalmas, mert hogy én ismerem a férjem által a cigány művészeti kört, és hogy még mindig keveset tud róla a többségi társadalom, hogy mennyire színes, mennyire sokrétű ez a terület is, és ehhez egy hidat szeretnék képezni nagyon, és remélem, hogy fog is sikerülni.
0: Tehát akkor a könyveknek lesz folytatás,
1: igen.
0: Úgy is fogalmazhatunk?
1: Igen, lesz, már dolgozok, igen.
0: A Vegyes Házasság igen. Aromája című könyvnek milyen jellegű folytatása lehet a jövőben?
1: Hát, már egyszer egy riporterhölgy feltette nekem a kérdést, és akkor a fejemben az első gondolat az volt, hogy lehet, hogy majd a gyerekeim által, hogy ők hogyan viszik tovább, de ehhez még nem érzek még elég erőt, még benne élek, még picik, tehát de ez még egy érdekes dolog lehet, igen, hogy ez hogy alakul.
0: Igen, tehát, hogy ez esetleg már a következő generáció keresztül,
1: igen, amit én megélek velük, igen.
0: És majd ők folytatják tovább.
1: Biztos vagyok benne, igen, hogy Ádámnak is nagyon fontos az apukájának a munkája, ő értékeli, tehát becsben tartja a kicsiről, meg hát ő állandóan festen, tehát hogy az elképesztő számomra, hogy állandóan festeni akar, tehát fel kell, este lejön, ő még fest, tehát hogy nagyon benne van.
0: Tehát ez egy öröklött tárgy.
1: Igen, pedig Ádámot is körbevette ez a millió, ez a varázs, de a kicsi az, szerintem ő neki azért kellett ide születni, hogy ő fogja vinni az apukájának a vonalát. De persze akármi lehet, akárhogy alakulhat, de most nagyon úgy tűnik, igen.
0: Hát kedves Olga, én további kitartást kívánok, mert azt gondolom, hogy sok erőt igényelt ez, és sok lemondást is az életben, ami ugye ebben a könyvben benne is van, mindent leírt erről, és hát a tervekhez is, a családhoz, majd várjuk, hogy mi lesz a fejleménye a cigány-magyar vegyes házasságban született gyerekek élete sorsa a jövőben hogyan alakul.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.
3: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
4: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
5: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

Borbé Sándor vagyok, a Szent Gotthárdi Honismereti Klub tagja. Nyugdíjas, honismerettel foglalkozó amatőr kutató. Farkasván egy emlékművet akartak állítani. Német Imre, aki az emlékmű állításnak a elindítója volt, hogy keressem ki azokat a neveket, akik az emlékműre kerülnek, és így kezdtem én mélyebben foglalkozni ezzel a témával, és a Budapesti Állambiztonsági Szolgálatok levéltárával fölvetem a kapcsolatot. Farkasfa, ez a kis vasmegyei község neve összeforrott 1945-től 56-ig a nemzeti ellenállás történetével. Ez Kövér István írta az emlékkönyvében 1999-ben, onnan idéztem ezt. Itt van egy eléggé akkori stílusban készült fotó. Az 1951-es iskolai ünnepség után volt. Ezen szerepelnek olyan emberek, a pártitkár, Écsek András, aki szintén ugye 5 évben ítéltek, Tóth Ferenc, aki a tanácselnök volt, aki 53-ban meghalt a Tatai bányában, egy csille taszorította valahova. Aztán itt van még Kozár Károly, a Kozár Karcsi, aki szintén belekerült az ügybe, ő felsőszölnöki származású, tehát az ő szülei szintén elítéltek voltak, az idősebb Kozár Károly felesége, és ő az Doravecsel volt baráti kapcsolatban, és ezt bizonyították valahogy rá, és ezért ítélték 15 évre, és a szüleit is elítélték, de még a 70-es években is rendőri felügyelet alatt volt. Kaszagyában dolgozott a melegüzembe, és külön kellett kérvényezni neki, találtam egy kérvényt, 3 gyerekre hivatkozva, meg a melegüzembe eltöltött 20 év, hogy vegyék le róla a rendőri felügyeletet. Mert még állandóan látszottak a lakás megfigyelő, voltak ilyen évek, amivel valakik megbízott emberek megfigyelték, mint ahogy a legtöbb elítéltet, még 20-30 év múlva is. 27 női áldozat volt a 74 ember közül, nem csak a farkasfajét, hanem a teljes környékből. Itt konkrétan Német Imréné, Német Imre édesanyja, aki az emlékmű állításnál, ugye őt a börtönbe szülte meg. Tóka Ilona, aki még ma is él, Rábakáthelyen, ők unokatestvérek voltak. A Német Imrénét úgymond szerelmi levél postázásáért ítélték el, mikor az Oravecék elhatározták, hogy ők kimennek éjszaka, és az Oravec Gyula kiviszi a testvéreit. Az Oravec Gyula már 2 éve kapcsolatban volt a Tóka Ilonával, és Német Imrénének adott egy levelet, hogy juttassa el az unokatestvérének. Mire eljuttatta volna, addigra már megtudták, hogy ilyen agyonlőtték őket a határon. Mindkettőjüket ezért ítélték el. Sipos Jánosné például 5 évet kapott azért, mert a férjét nem jelentette föl. Azért a levél továbbításért 3 évet kapott Német Imréné.

Ez egy tázmondat, titulista provokáció néven szerepel. Arról van szó, hogy Farkasfehér Szalafő között 52. július 2-án éjszaka a két magyar ügynök felfegyverkezve átjutott a határon. Hiába volt tűzharc, de egyiket eltalálták, de ők át tudtak menni a határon, és erről szól a jelentés, hogy a túloldalon a jugoszlávok általában ilyenkor zárótüzet biztosítottak, már megbeszélt időben történtek ezek az átjárások, és akkor ők a túloldalról segítették őket, akik átküldték és visszavárták őket. Itt van egy úgynevezett átvételi elismervény, amiben elismerik Budapesten, hogy Szombathelyről az Államvédelmi Hatóság Vas megyei osztályától átvettek 30 embert, az őrizeteseket sérelem és panasz nélkül. Előtte két hónapig a Bagolyvár pincéjébe kinozták, de minden sérelem és panasz nélkül átvették őket. Az egész környékből 30 embert egyszerre adtak át december 4-én. Ezek az 52 és róluk szóltak a perek, 52. január-márciusban ők lettek elítélve. Ez az utolsó elítélt, Sipos Imre, aki életfogytiglant kapott, akiről mondtam, hogy az volt a szerencséje, hogy őt 54-ben, őt a testvére, a Sipos Pál, hát a Dufi Pali kivitte 51-be, és ő kint élt Jugoszláviában, amikor a teljes vonal lebukott, mindenkit begyűjtöttek Farkasfáról, Rönöktől az egész környéken, a teljes hálózatot földönyörítette az AVH, és már mindenki 53 augusztusában, igen, akkor már Budapesten voltak, már másodfokú ítéletekre vártak a börtönben, akkor a jugoszlávok kitalálták, hogy ezt a Sipos Imrét átdobják a határon, és hogy szervezze újjá az egész hálózatot. Nem önként, hanem általában arról lehetett olvasni különböző jegyzőkönyvekbe azoktól, akiket ugye elfogtak itt, hogy bizonyos fenyegetés hatására vállalta, tudta, hogy mit vállal, átdobták a határon, és Csörötnek közepében, az erdőben, ő géppisztollyal, fegyverrel jött át, általában úgy mozogtak, Csörötnek erdőben lakossági segítséggel 53. augusztus 20-án éjszaka elfogták, és 54-ben életfogytiglanra ítélték, de hát őnek ez volt a szerencséje, hogy akkor már nem voltak olyan kemény idők, és ezért nem itt kömmel, azonnal halálra ítélték volna ezért a kémkedésért, de ő később Angliába került. Ő a legidősebb elítélt, Csíve Feri bácsi, ha jól látjuk, 1882-1952, tehát 70 éves korában került be, és 71 évesen, 53-ban ítélték el. Ő Sipos Pál apósa volt, 3 évet kapott azért, mert rájuk bizonyították a feleségével együtt, hogy két éjszakára szállást adtak a Sipos Pálnak. A padláson aludt náluk, az volt a szokása.

Itt volt ugye a legidősebb után, mutatnám a legfiatalabbat, Sipos György, ő 15 éves volt, őt elítélték kémkedés gyanújával 2 évre. Fiatalkorúak börtönébe került, onnan Bányába került, Bányába dolgozott, 56-ban szabadult, kiment Amerikába, kivitte az édesanyját is, közben szabadult. New Jersey-ben volt egy jól menő péksége. Az ő élettörténetét Jussz László megírta, szinte ez a kis könyv, ami akkor megjelent, az az ő élettörténetéről szól, ez az Én mégis élek a farkasfaj akció címmel. Kiment hozzá Amerikába, onnan vette tőle az adatokat, a fotókat, azt meg családtól kaptam ott az amerikai fotót. Hát ő többször járt itthon, és 2020-ban közlekedési baleset áldozata lett Amerikában. Úgyhogy már senki nem él ebből a Sipos családot. A legöregebb ugye Sipos Ferenc, ez a rendőrségi, amikor lefogták. Előtte nem sokkal, 52. május elején készült a fotó. Itt van az idős Sipos Ferenc, itt a fiatal Sipos Ferenc, őneki az esküvője volt. Itt a Sipos János, a másik fiú, akit kivégeztek. Itt pedig az Écsek András, aki szintén a perbe érintett volt, mint tanácstitkár. Szintén elítélték. Most itt rátérek a Ljubljanai Levéltár anyagaira, egy-kettőt betettem. Most a felvétel is talán azért történik, mert a Szilágyi Andor filmrendező úr megkeresett engem 3 évvel ezelőtt az emlékmű avatásánál Farkasván, hogy érdekli őt ez az anyag, és hogy vannak távlati tervei ezzel, hogy egy dokumentumfilmet szeretne belőle forgatni, hogyha az anyagi erők, egyéb dolgok összejönnek, csillagállások. Én az összes anyagot elküldtem neki, mert mindent kért tőlem, de azt mondta ő neki, ez kevés, hogy én az egyoldalú, csak az ABTL-től szerzett, meg a Szombathelyi Levéltár, tehát ezek az anyagokkal rendelő. Szeretné látni a túloldalt is, hogy mi van a jugoszláv, vagyis hát utód levéltárakban. Megpróbáltam először, és Pesten azt mondták, hogy hát elő nem tudnak, senki nem kutatta ezt tulajdonképpen, nem tudnak róla, és akkor felvettem a kapcsolatot a szlovén ismerőseimmel, és kaptam több címet, hogy kit kéne elérnem, és a végső soron oda jutottam, hogy sikerült egy 40 oldalnyi dokumentumot a Ljubljanai Levéltárból megszerezni, amiben igazolva látszik az, hogy jó részben ugyanazok a dolgok visszaköszönnek a jugoszláv útba jegyzőkönyvei is, a mi embereinknek, tehát itt látszik a például a Pártfiára Szabó Ernő Maros álnéven, vagy Feddő néven szerepeltek, az Orvesz Gyula, a Sipos János, és ugyanezek a nevek szerepelnek a magyar jegyzőkönyve is, amiket az ABTL-nél fölvettek. Kiverték belőlük, hogy kinek mi volt, tudtak ezekről a Feddő nevekről. Tehát így a kettő fedi egymást.

Ez még mindig a Lubjanai levéltár anyaga, egy 1969-es feljegyzés, ami azt bizonyítja, hogy a Sipos Pál az ő emberük volt. Itt írja, hogy felénk való együttműködés kezdetétől 56 végig több mint 50 alkalommal lépte át a határ. Magyarán azt jelenti, hogy az 50 a százat jelent, tulajdonképpen már oda-vissza működött a dolog, tehát egyszer átjött, egyszer visszament. 2-3 napot többet nem tartózkodott itthon, ha átjöttek, nagy ritkán egyedül, de legtöbbször ugye hárman, az Oravesz Gyulával és a Takács Bélával, legtöbbször egyenruhában, magyar egyenruhában, megtévesztésük, géppisztollyal, kézigránát, rádióval, volt úgy, hogy a rádió csak neki Malomba volt egy hétig elhelyezve, azzal jelezték vissza, hogy mikor indulnak és hol várják őket a jugoszlávok a határon. Megnyitották a határt nekik, ahol könnyebben át tudtak menni az aknazáron. Tehát ez egy 69-es, majdnem úgy mondom végkielégítésről szóló dolog, mert addig fizették Sipos Pált a tevékenységéért, ott látszik, hogy hány ezer dinárt, ott már új dinár, régi dinár, 500 000 régi dinárt fizettek ki 67-ben neki, később is nyugdíjat kapott a jugoszláv államtól. Tehát ő hivatalosan, mint kém, dolgozott a jugoszláv államnak. Ez a, kint fotóztam Szlovéniába, Macskovci, Mátyás Dombon, a felesége is már elhunyt 2011-ben. Ismertem mindkettőjüket személyesen, még a 80-as években többször jártam náluk, meg később is a 90-es években, majd elmondom ennek a hátterét, hogy honnan származott az ismerettségünk. Tehát ő igazából ennek az egész hálózatnak három emberre épült, akinek a neve alatt futott a pártitkár, tehát a Szabó Ernő, akire az egészet úgymond ráverték, az összes dosszié az az ő neve alatt futott, Szabó Ernő és társai. Bekesné volt a másik kulcsfigura, aki az összekötő volt a budapesti sejtés a jugoszláv kémszolgálat között. Az egésznek Tufi Pali volt az úgynevezett atya, mert ő szervezte ezeket az embereket, és a veszélyes munkát ő végezte, mert százszor átkelni az aknazáron azért az nem semmi volt, ahol botló aknák, különböző elhelyezett aknák voltak. Bár ő nagyon ismerte a határt, tehát mondta, hogy ő neki ez nem jelentett akadályt. Annak ellenére, hogy sántított, mert kapott lövést, többször volt tűzharcban. Ő egy legendás alak, még most is ott a környéken, az idősek között. Ha valaki azt mondja, hogy Tufi Pali, mindenki tudja, múltkor Szalafön voltam egy kerékpáros eseményen, és ott több ember beszéltünk erről, mindenki tudta, hogy kiről beszélünk. Ő olyan volt, hogy az AVH többször a falut úgy lezárta hermetikusan, hetekig, több száz katona volt a faluba, és őt keresték. Ő meg közmódult a faluba, általában valamelyik rokonának a padlásáról figyelte a katonák mozgását. Az elején még a felesége a három gyerekkel még itthon volt. A házat figyelték valahol ott a környékben az AVH-sok, az öldávók, ő pedig általában a kemencébe bújt, és onnan várta ki azt a pillanatot, amikor el tudott menni. Aztán később kivitte a feleségét, és a három gyereket is a határon keresztül. Kemény dolgokat csinált.

Ez egy érdekes hálózati tabló, az AVH tablója. Ez azt akarja jelezni, hogy a különböző ellenálló csoportok hogy kapcsolódtak egymáshoz. Ki kivel volt kapcsolatba. Szinte mindenki szerepel, különböző színekkel jelölték azt, akit nem tudtak elfogni, itt a Takács Bélát, a Sipos Pált, az Oravesz Gyulát, Sipos Imrét, ki hogyan kötődött hozzá. Az ellenálló csoportoknak a kapcsolatait jelzi. Ebben szerepelnek a másik ellenálló sejteknek az emberei is, akiket egy másik perben ítéltek általában halálra vezetőket. Itt ifjú Kozár Károlyról van egy viszonylag jó sikerült fotó. Ő kapott egy elismerést, már a rendszerváltás után a börtönviselésért kapta ezt a Szabad Magyarországi Érdem keresztet. Fehérvár István volt az elnök ennek a szervezetnek, akkoriban 97-ben politikai elítéltek közössége volt, tőlük kapta. Itt a farkasfan épesség fogyását próbáltam illusztrálni. Itt a század elején szépen futott föl a lakosság száma, majdnem 700 volt, 41-ben, 49-ben még mindig 677 volt a háború után. Utána már 60-ra egy jelentős csökkenés van. Sokan elvándoroltak. A bemutatott események hatására megindult egy előteljes elvándorlás, ami a 60-as, 70-es években folytatódott. 80-ra csak 417 fő a falu lakossága, hát jelenleg meg 220 körül mozog. Sok ember már nem akart visszajönni, lehet, hogy a félelem folytán, inkább úgy gondolta, egy nagyobb helyen, mondjuk Szentgotthárdon jobban el lehet vegyülni a sok ember között. Nincs annyira szem előtt, mint egy kis faluban, a munkába járás is egyszerű volt. Mutatnék egy 1970-es archív felvételt a Bagolyvárról. Itt még Magyar László úttörőháznak hívták. Ez egy személyes fotó, itt vagyok én, mint úttörő. Természetesen mi a pajtársainkkal, ugye úgy mondtuk akkor, mi nem tudtunk semmit arról, hogy előtte 10 évvel, vagy 53-ig mi folyt itt a pincékben, milyen kazamaták voltak, és hány embert kinoztak halálra, mi erről semmit nem tudtunk természetesen. Még 20 évvel később sem, vagy hát mikor elültek ezek a dolgok. Akkor bemutatnék a irodalomból ez a bizonyos Juszt Lászlóféle emlegetett könyv, ami először tette föl úgymond farkasfát erre a térképre. Nagyon sok ember hallott róla, de nem tudott erről, és ez a könyv, amikor megjelent, nagyon népszerű volt ott a környéken, aki hozzáfért, az olvasta, innen tudott meg nagyon sok mindent. Igazából mondjuk csak egy embernek az élettörténete van ebben megírva, a legkisebb Sipos, de azért ebből látszik az egész a börtön és az egész történet.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 13:30 do 13:30. Z Bogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Mecsek Nádasdy Stefánsz Kapelle együttest ismerhetik meg, amely együttes a 70-es évek végétől majd 35 évig zenélt svábbálokat, lakodalmakat és német zenei fesztiválokat Magyarországon és külföldön. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkezendő fél órában Céman István, az egykori Stefánsz Kapelle vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: harmonika, gombos harmonika és bariton, ez a három hangszer, amiről csak én tudok, amin Céman István zenélni tud. Céman Steffi neve azt hiszem talán a magyarországi német zenei körökben egy fogalom, lehet ezt mondani. Hogy került kapcsolatba a zenével annak idején?
1: Hát a zenével már általános iskolás koromban kapcsolatba került, de sőt, még előtte, mert nagypapám is zenész volt. Volt egy gombos harmonikája, igaz, egy grammatikus harmonikán játszott, még hegedűn is megvan mind a kettő még, de hát már nem lehet használni őket. Tehát legelőször is ott kerültem kapcsolatba a zenével. Na majd az iskolában ott is volt egy ilyen furúja zenekar, persze én harmonikán játszottam. Na és akkor, mikor hát elvégeztem az általános iskolát, akkor itt Mecsoknálazsön volt egy Grádból Antal nevezető zenésze, ahhoz jártam tanulni a kottákat, még minden, hát azon a szinten, ami abban az időben volt, szóval nem volt zeneiskolai szint, és hát ott kezdtem valamikor, az 50-es évek eleje volt, és hát abban a zenekarban is szerepeltem, esten is játszottunk Schwab bált, ha jól emlékszem, Marsz Köztudományi Egyetem. Ez egy ilyen batyos bál volt. A nagy aula volt, ott a langféle fúvózenekar játszott, óbudaiak voltak, és mi még ilyen kisebb helységbe zenéltünk.
0: Itt hagyományos magyarországi német zenéről beszélünk?
1: Hát az volt a helyzet, hogy általában igen, de volt nagyon sok számunk, ami az időben újdonság volt, ezt Bécsbe küldtük nekünk a Weltmusiktól, mert a Grágo Antal írt egy levelet ki, hogy igény lenne német számokra. Ezek minden hónapban ingyen küldték, gyönyörű szép kiszerelésbe, színes, Magyarországon nem volt még ilyesmi, Förstes Liesel, meg Herzschmerz Polka, még ilyen szövegekkel, minden, ezek a számok, ez nagy sláger volt abban az időben, és ez sokat segített rajtunk abban az időben, és volt szöveg is mindenhol, és hát természetesen német nemzetségű zenét, Schwab zenét játszottunk.
0: Lehet akkor gyakorlatilag azt mondani, hogy részben autodidakta módon tanult meg zenélni, részben pedig az akkori idősebb mecseknádasdi zenészektől?
1: Is. Az indítást itt megkaptam, de hát nem olyan szinte, mint ma a zeneiskolában, a többit azt szinte magamtól tanultam meg. Mindig figyeltem, és abban az időben harmonikára nagy kultuszra volt még, és rádióban mindenhol lehetett hallani még, szóval szinte magam megvettem mindent, elméleti füzetet összehangzattam, meg mindenféle albumokat, és hát onnan szippattottam ki a dolgokat mindig.
0: Ez egy komoly beruházás volt, gondolom, akkor is egy hangszert kellett venni.
1: Hát szerencsére édesapám az bányába járt, és hát ott jobban kerestek, és akkor 32 basszus hornerrel kezdtem, utána egy 80 basszusos horner, nagyon drágák voltak abban az időben hangszer, és hát apám nem sajnáltam, mindenhogy azt akart a zenész legyek.
0: Kedves hallgatók, zenélünk egy picit a Stefan Scapelle felvételeiből, és utána ismét itt vagyunk Céman Istvánnal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, a beszélgető partnerem Cémon István és a híres, neves Stefánsz kapelléről beszélgetünk. Hogy alakult meg maga a Stefánsz kapelle?
2: Ebbe a Grádvaféle zenekarba, ebbe 58-ig voltam, ugyanis akkor bevonultam katonának. Én ma előre jeleztem akkor már, hogy szeretnék külön zenekart alakítani, szóval más elképzeléseim vannak. És 61-ben szereltem le, és akkor alakult meg Nádasdi zenészekből, már a fiatalabb generáció volt ez. 15 évig zenéltünk együtt, mint Cémon zenekar futott. Hát akkor is rengeteg Schwabbal, Pécsen óriási érdeklődés volt az olimpiában. A nagy teremben a Komoly Molnár, Nándi féle zenekar játszott, meg a Hásai, a Freita, Konrád, Krakenfelszer, Sebestyén még, szóval mi még a Bárhelységbe zenéltünk.
1: Említette, hogy Cémon Kapelle néven gyakorlatilag 15 évig zenéltek együtt. Hogy alakult meg maga a Stefánsz Kapelle?
2: 15 év után közös elhatározással abba hagytuk. Már voltak különböző elképzelések, és hát mindenki ment akaratán maga útján. Volt, aki kiöregedett már, meg ilyesmi, és akkor hát én úgy gondoltam, hogy valamit szeretnék újítani én is. 1977-ben alakult meg a Stefánsz Kapelle, de azt a nevet később adtuk, előtt a Cémon zenekar volt. Hát most ugye egyedül voltam, mit csináljuk, akkor elmentem Pécsre, a Érzbányász koncertfúvó zenekarnak a próbájára, ott sok ismerősen volt még a régi időkből, és ott ajánlották, van egy fiatal zenész, Kerner Istvánnak hívják, nem játszik még sehol, és hát annak szó, hogy agasztalan. Megvártam a szünetet, és akkor beszéltem vele, és rendben is volt egyből. És az volt az első ember, akivel akkor elkezdtük a Stefánsz Kapellét.
1: Ugye, de még mindig csak két emberről beszéltem.
2: Ez csak két ember volt. Nem volt idő várni, mert jöttek a vendégek, hogy hát kellene zenélni. Hát gyorsan kell összehozni a zenekart. Nem, és akkor visszanyúltam egy pár idősebb zenészhez, meg hát ismerősöm, és akkor összejött, ami össze, de anyag megvolt minden, hát ismeretség minden megvolt, és hát zenéltünk. És akkor mindig lassan változtak az emberek, újak, még régiek, még stb. Mire kialakult később, akkor az a későbbi zenekar, amely hát már szakmailag is az elképzelések szerint olyan volt.
1: Említette, hogy szeretett volna valamit újítani. Mit jelent ez az újítás egy zenekarban?
2: Hát igen, az újítás abban az időben nagyon népszerű volt az Oberkreiner zene, de ezt nem a Stefánsz Kapellába kezdtük, ezt még az előtte lévő Cémon zenekar, mi kezdtük azt el szinte. Máshol nem is hallottam el, akivel csinált ezt. Minden csütörtök este Lublinát hallgattam a rádiót, és akkor volt ilyen Mambo Magnum, és akkor utána írtam le a számokat, ilyen órás műsor volt Lublinában. És akkor azokat a számokat játszottuk, nem is volt cím, volt 21-es, 11-es, meg ilyen, így csak mondtuk, ha játszottuk 11-es, és akkor játszottuk. Szóval.
1: Tehát felvették kazettára a rádióműsort, és akkor az alapján
2: leírtam, hát leírtam, első, második stimmel, meg hát a basszus, és végeztünk, hát kispar 5-6 ember volt csak. És akkor a szöveg, amit nem értettem, odaadtam valakinek, mondjuk talán egy ismerős, aki jobban tud németül, és akkor leírtak a szöveget, és akkor énekeltük. Szóval ezek az Oberkreiner, ez még onnan származott. És átvittük akkor a Stefánsz Kapelle és ezt a dolgot tovább. A Stefánsz Kapellével kapcsolatban világslágerokat zenéltünk, népi zenét, szóval mindent, végül is mindent. Ott a magyar zene volt, minden volt. Horvát zene, szóval végül is a zenekar mindezt hozzá tud szólni. Szóval az, általában mindenki két hangszeres is volt. Tudtuk ilyen kisebb, egy kis fúvos összeállítást is csinálni, mert két hangszeres volt mindenki. Akkor én baritonoztam, a másik megtartam, a másik hangszer. Szóval sok rétű volt, és ez így jó volt.
1: Kedves hallgatók, ismét zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, Céman István a vendégem, a Stephans Kapelle vezetője. Említett, hogy 77-ben alakult a Stephans Kapelle. Mit tekint a zenekar fénykorának?
2: 8-9 évre rá, akkor kialakult egy jó mag, és hát csatlakoztunk a Mecsek Nádasdi Salamanta vezette tánccsoporthoz, amely jó színvonalon volt abban az időben. Mi lettünk akkor a kísérő zenekar. Hát rengeteg föllépésünk volt belföldön, külföldön egyaránt.
1: Nem volt egyszerű annak idején külföldre utazni, ugye?
2: Hát igen, igen.
1: 80-as évek közepén.
2: Hogyne, nem. Hát emlékszem, hogy NDK-ba is volt, a repülőgéppel mentünk a Rajka zenekarral együtt. Berlinbe, a parlamentbe ott léptünk föl, Kelet-Berlinbe persze. Rengeteg élmény volt. És ez nagy szó volt ahhoz itt, hogy külföldre menni. Hát üres kézzel mentünk ki, mikor mi Nyugat-Németországra mentünk. A nagy bevásárlások. Hazafelé úgy tele volt a busz mindig, hogy nem lehet bemenni. Mindenki csak vásárolt.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a felállásról, 80-as évek közepén. Kik alkották a Stephans Kapellét?
2: Természetesen a Kemmel István, ugye ott klarinet, szakszafon, Valkai Lajos, piszton vagy szánykürt, Horváth István, gitár és basszust fújt, a Orosz József, pozánt, és persze Kerner Vilmos, gitározott, basszus gitározott, és természetesen tudott harmonikázni, és mikor váltani kellett, harmonikázott, meg én baritont fújtam, és volt a Sánta Béla, ő volt a dobos, de ő is fúvóson is játszott, basszust is tudott fújni.
1: Tehát akkor gyakorlatilag nem jelentett problémát, nem, a különböző zenei
2: stílusoknak megszólaltatása. Egyáltalán nem jelentett problémát.
1: Az elmúlt időszakban zenéltünk is már, ugye egy picit, mikor került szóba esetleg egy kazettának a kiadása? 80-as évekről beszélünk, ugye akkor hát a kazetta volt abszolút
2: ez a sláger. A kazetta dolgot azt a Srantoni intézte, de hát akkor nem volt olyan fejlett technika, ilyen műfázakba, meg mit, nem tudom, ilyen ott vette föl az akkori módszerekkel, hát ahogy lehetett.
1: Ezek már digitális formában is hozzáférhetők, azt gondolom, hogy el lehet mondani, aki ismeri ezeket a felvételeket, hogy abszolút a mai időben is megállják a helyüket. Olyan technikai tudás van rajta, amit ritkán hallani, azt gondolom.
2: Igyekeztünk. Hát sokszor már nem volt türelmünk, már úgy elfáradtunk már, hogy sokszor akkor vettük észre a hibát, mikor visszahallgattuk. Hát jó lesz, pedig utána mindig az ember bosszantja, hoppá, vissza kellett játszani, mi kellett volna még egyszer, és a hibát kijavítani, utána hallja az ember meg, hogy de hát így is így elment.
1: Kedves hallgatók, hallgassunk meg ismét egy felvételt a Stephans Kapelle műsorából, aztán jövünk vissza.

0: A Stephan's Kapelle vezetője Céman István a vendégem a mai adásban. 80-as évek közepét említette az együttes fénykorának. Merrefelé zenéltek annak idején, és hány fellépésük volt egy évben?
1: Először is Magyarországon, hát fesztiválokon, hát a Gellért Szálamos Aranybikába, Debrecenbe, Gundelba, meg szóval Magyarország, meg a Schwabálot, Budapesten, mint Interkontinentál, meg Moray-szigeti nagy szálló, meg Schwabálok, hogy Pécset, meg hát rengeteget játszottunk, nem is tudom hány évet már, de szexáltam. Szóval itt Magyarországon rengeteg Schwabál, meg ilyen fesztiválok, és hát természetesen Németországban volt egy meghívásunk, magyar napok voltak, Köln, Bielefeld, Dortmund, és Dortmund ott a rádió felvételt is csinált, és hát rengeteget zenéltünk Hollandiába. Ott.
0: Ennyire kedvelt volt a német zene, igen, is Hollandiában annak
1: idején? Igen, az a helyzet a német határ közelségében, ott szinte mindenki tud németül, a hollandok. Ott nagyon kedvelték ezt a muzsikát, és értették is, hát általában tudtam németül.
0: Ha van arról még emléke, hány fellépésük volt egy évben körülbelül? Ugye mindannyian dolgoztak mellette.
1: Hát ez az, havonta 4 szombat van, hát volt, mikor minden szombat volt, amikor 3, hát volt Erzsébet, amikor nem volt annyi, de szóval nagyon nagy beosztást igényelt mindenkinek, és persze mellette nem csak a munkahely volt, ugye mi a falusi gyerek voltunk, szőlő, meg ez, meg az, szóval nehéz volt összehozni, de azért bírtuk, mert fiatalok voltunk, és ha szerettük azt, amit csinálunk, nem volt gond.
0: Meddig működött a zenekar?
1: Közel 35 évig.

0: Stefan Scarpellével, ugye 35 év, hát, azt hiszem az egy meghatározó periódus a hát, egy ember életében.
1: Hát igen, igen. Nagyon szép volt. Ha az ember így visszagondol, akkor sajnálja, hogy az élet nem áll meg, mert ment tovább is elmentek. Sok zenész fordult meg ebbe a csapatba, úgy.
0: Mi a nehezebb egy ilyen együttes életében? Az embereket összetartani, vagy megtalálni a jó zenészeket? Vagy kérdezhetném azt is, hogy mi a fontosabb? Az, hogy emberileg kijöjjenek a tagok egymással, vagy az, hogy nagyon jó zenészek legyenek?
1: Mind a kettő. Ha vannak jó zenészek, akkor lehet jó zenét is csinálni. Nem egyformák az emberek. Nagyon sok kompresszum kell valakibe, és pedagógia érzék, hogy együtt tartani. Ez a művészet. Én végigjártam ezt az utat, tudom. Szerintem az a nehezebb, hogy együtt tartani, hogy egy jó légkör azért maradjon meg.
0: Napjainkban is több sváb zenekar alakul. Igen. Mit tanácsolna ezeknek a fiataloknak?
1: Értsék meg, hogy minden ember más, és mindenkinek vannak azért jó és rossz oldala is. És valahogy szinkróba kell hozni a dolgot, hogy amennyire lehet természetesen, amennyire lehet együtt tartani a társaságot, amennyire lehet, ha nincsenek túl szélsőséges dolgok. Biztos fog, az életre szerencsés kell, hogy összeálljon egy csapat, szóval ha egyszer összeállt, akkor tudni kell rajta gazdálkodni, hogy ez. Mikor így már elmúltak ezek az idők, akkor jön rá az ember, hogy milyen jó is volt, és milyen élmény volt az, hogy együtt voltunk.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Mecseknádosdi Stefán Scapellét és vezetőjét Céman Istvánt ismerhették meg, amely együttes nem csak meghatározó alakja volt a 80-as, 90-es évek sváb zenei életének, hanem több mint 30 évig formálta is azt. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten ismét jelentkezünk. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszonthallásra!

0: Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Kályiek Együttes, amely a magyarországi cigányzene egyik úttörő és meghatározó formációja. A Kályiek 1978-ban alakult Varga Gusztáv vezetésével. Létrejöttét nem csak a zenészek elhivatottsága, hanem a budapesti roma és nem roma értelmiségiek támogatása is segítette. Az együttes már a kezdetektől egyértelmű célt fogalmazott meg, a cigány közösségekben élő, anyanyelven megszólaló hagyományos dalok megőrzését és szélesebb körben való megismertetését. Nevük, amely cigány nyelven fekete tüzet jelent, Bari Károly egyik versének hatására született, és jól kifejezi azt a belső erőt és szenvedélyt, amely zenéjüket jellemzi. Az együttes tagjai már 1979-ben jelentős elismerésben részesültek, amikor elnyerték a Népművészet ifjú mestere díjat. A Kályiek nevéhez fűződik az első olyan népzenei lemez, amely a cigány folklort eredeti nyelvén szólaltatta meg. Ezek a felvételek nem csak zenei szempontból voltak jelentősek, hanem komoly hatást gyakoroltak a magyarországi cigány közösségek önképére is. Hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene értékként jelenjen meg, és erősödjön a közösségek kulturális önbecsülése. Az együttes hamar kapcsolatba került a magyar táncház mozgalommal is, ami segítette ismertségének növekedését. A népzene iránt érdeklődő közönség számára a Kályiek új hangzást hozott, autentikus cigánydallamokat, sajátos ritmikai megoldásokat és közösségi előadásmódot. Az 1987-ben megjelent bemutatkozó lemezük különleges helyet foglal el a magyar zenei életben. Az együttes tagjai között ekkor szerepelt Balogh Béla is, aki kivételes tehetségű táncművész volt, és a felvételeken kannázással és szájbőgőzéssel gazdagította a hangzást. A zenekar többi tagja, köztük Varga Gusztáv, Balogh József és Künstler Ágnes, szintén saját közösségéből hozta a zenei tudását. Autodidakta muzsikusok voltak, akik a hagyományt nem tanulták, hanem átélték és továbbadták. A Kályiek zenéjének egyik legfontosabb jellemzője az ének és a ritmus központi szerepe. A szájbőgőzés, a kannázás, a taps és a hangutánzó elemek mind a cigányzene ősi formáit idézik. Ezek az eszközök nem csak kísérő elemek, hanem a zenei megszólalás szerves részei. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a Kályiek ma már nem azonos az alapító korszak zenekarával. Az évtizedek során a tagság folyamatosan változott, új generációk kapcsolódtak be az együttes munkájába. Mindez azonban nem törte meg a folytonosságot, a zenekar ma is ugyanazt a hagyományt képviseli, amely a kezdetektől meghatározta működését. A Kályiek jelentősége túlmutat saját pályáján. Munkásságuk hozzájárult ahhoz, hogy a cigány népzene Magyarországon szélesebb körben is elismerté váljon, és hogy a cigány közösségek saját kulturális értékeikre is tudatosabban tekintsenek. Az együttes története azt mutatja, hogy a cigányzene akkor marad élő, ha képes megőrizni közösségi gyökereit, miközben új generációknak adják tovább.

Tabate,

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Kályeg együttes felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Június 28-án, Levente és Irén napján ebben a hónapban utoljára jelentkezünk. Ma elsősorban a kulturális programok és érdekességek adják műsorunk témáit, mondom is a részleteket. 6 évtized után volt újra ballagás, elbúcsúztak a nyolcadikosok a Lórévi Szerb Általános Iskolától. Fontos szerepet játszotta a magyarországi románság kulturális életében, Sztán Péter emlékezik a 35 évvel ezelőtt történtekre. A magyarországi német fúvószene múltját kutatja, a Babarci Ifjúsági Fúvószenekar egykori karmestere Ámán György. Együtt ünnepelték az autentikus tambura zenét, ismét megrendezték a drávamenti zenei estéket. Jövő hét végén Tóth Komlóson találkozik a hazai szlovákság, a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját rendezik meg az Alföldi Városban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk! De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: magyar-szlovák kétoldalú találkozó, melyen megtalálják azokat a megoldásokat, melyek mindkét ország számára kedvezőek. A kormányfő szerint a gazdasági kapcsolatok mellett fontosak a közép-európai identitást erősítő kulturális együttműködések is, amelyek fejlesztésére a nemzetközi visegrádi alaptól is pályázható támogatás.
1: Június 23-án a parlament elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának javaslatára a törvény egyes rendelkezéseit kiegészítették a magyarországi nemzetiségek kifejezéssel, ezzel is hangsúlyozva jelentőségüket. Így a közmédia feladatai között kiemelt szerepet kapott a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása, illetve megőrzése, a nemzeti és európai identitás mellett pedig a nemzetiségi identitás is szerepel a törvényben. Ezek a módosítások tovább erősítik a nemzetiségi közösségek, valamint nyelveik és kultúrájuk fontosságát a közszolgálati médiában. Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy gyors és szükséges intézményi intézkedésekről van szó. Egyúttal bejelentette, hogy ősszel további társadalmi és szakmai egyeztetések kezdődnek a médiatörvény átfogó reformjáról, többek között a parlament nemzetiségi bizottságaival is.
0: Múlt hét óta a magyarországi románok is képviseltetik magukat a magyar parlamentben. A román nemzetiségi szószólói mandátumot június 15-én dr. Szucsigán László vette át a Magyar Országgyűlésben. Dr. Szucsigán László jogász, hosszú éveken át a közigazgatás különböző területein dolgozott. Tagja volt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és a Gyulai Román Önkormányzatnak, melynek az elnöke is volt 2019 és 24 között. Emellett tagja az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesületnek.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Rundum das Jahr, Rundum das Land, azaz egész évben, az egész országban című projektje keretében Dunaszent Miklósról egy vendégcsoport látogatott Dunaharasztira, hogy részt vegyen a Nepomuki Szent János tiszteletére rendezett ünnepségen, valamint megismerkedjen a helyi német közösség hagyományaival. A német nyelvű misén a hívek közösen emlékeztek a gyónási titok vértanújára, a folyók, a hidak, a hajósok, a vízimolnárok, a halászok és Dunaharaszti védőszentjére. A szertartás alkalmat teremtett arra is, hogy a résztvevők hitükben és nemzetiségi identitásukban is megerősödjenek.
0: A Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület szervezésében holnap, június 29-én kezdődik, és szombatig tart a 6. ikonfestő tábor. A műhely munkájában, amelynek a budapesti szerb ortodox egyházközösség ad helyet, idén is mintegy 20-an vesznek részt. A további részletekről Alekszov Ljubomír főszervezőt, a Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét Mandík Predrag kérdezte.
2: Mivel ez már 6. alkalommal kerül megrendezés, ez az ikonfest műhely Budapesten, gyakorlatilag mondhatom úgy, hogy semmi új nem lesz a történetben. Ugyanazok az oktatók jönnek Belgrádból, akikkel már évek óta dolgozunk. Ez egy Iker pár, Veszna és Mája, akik nagy szakértelemmel vezetik ezt a tábort, és mivel minden évben van nagyon sok, mondjam, abszolút kezdő, aki először csatlakozik hozzánk, gyakorlatilag az az optimális létszám az a 20 fő, ami az idén is megvan, azzal, hogy az idén több új indulónk lesz, mint az eddigi években, de a törzsgárda, aki tud és jön, azok a műhely legtöbb alkotója, hogy nevezzem úgy, másokat sorra jön velünk dolgozni, alkotni, és hát reméljük ugyanolyan jó hangulatban és ugyanolyan eredménnyel fogunk dolgozni, mint előző években bármikor.
1: Egy hét múlva, július 5-én a Mezőberényi Szlovák Közösségi Házban egyhetes szlovák nyelvi, zenei és népismereti tábor kezdődik 27 gyerek részvételével. A tábor minden napján lesznek nyelvi és népi mesterség foglalkozások. Emellett egy másik régió szlovák közösségét is megismerhetik a résztvevők a Gelendási Szlovák Tájházban. Az utolsó napon, július 11-én kiállítás nyílik a táborban készült alkotásokból, és az itt tanult népdalokat is előadják.
0: Idén nyáron is megnyitja kapuit a horvát nyelvi és hagyományőrző tábor, ahol

0: a gyerekek játékos formában, szórakoztató és interaktív foglalkozásokon keresztül kerülhetnek közelebb a horvát nyelvhez, kultúrához és a gazdag népi tradíciókhoz. A rendezvénynek a Tótszerda helyen található Fedák kúria ad otthont július 6-a és 10-e között. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket érdemes mielőbb leadni a 0630 215 98 50-es telefonszámon, vagy elektronikusan a zavodblazsetin@gmail.com e-mail címen.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, több mint 60 év után újra volt 8. végzős osztálya a Lórévi Szerb Általános Iskolának. A ballagási ünnepségen, amelyen hatan vettek búcsút az Alma Matertől, ott járt Mandy Predrá kollégánk is.

0: Lórévi Szerb általános iskola 8. tanulói, az iskolai csengő hangja és az oktatási intézményről szóló ének társaságában indultak még egyszer körbejárni az ismert tantermeket, helyiségeket, udvart. Eljött a búcsúzás pillanata az Alma Mátertől. A 7. osztályos tanulók nevében Kósa Krisztián búcsúzott a végzősöktől.
1: Azért ültünk össze, hogy elbúcsúztassuk a 8. osztályt. Nehéz elmélyülni, milyen gyorsan eltelt ez a 8. Ennyi idő alatt rengeteg emlék, közös élmény és barátság született, amelyekre mindig jó lesz visszagondolni. Az iskola falai között együtt telt a sok vidám perc, az izgalom a felelések és dolgozatok előtt, valamint az utolsó percekben elkészíteni házi feladatot. Voltak könnyebb és nehezebb napok is, de ezek az évek mind hozzátettek valamit ahhoz, amilyenek ma lettetek. Sok éven keresztül együtt tanultatok, fejlődtetek, és közben igazi közösségé formálódtatok. Sok minden változott az évek során, de a közös élmények és emlékek megmaradnak. Ez a ballagás különösen emlékezetes, hiszen ti vagytok az első végzős osztály, akik ettől az iskolától búcsúznak. Most új fejezet kezdődik az életetekben. Új iskolás, új osztálytársak és új kihívások várnak rá. Vigyétek magatokkal mindazt, amit szereztetek, a kitartást, a barátságokat, az emlékeket és az együtt töltött évek minden pillanatát. Kívánjuk, hogy sikeresek legyetek, valósítsátok meg az álmaitokat, és mindig jó szívvel gondoljatok vissza erre az iskolára.
0: A nyolcadikosok nevében Vászin Zalica búcsúzott a szeretett iskolától.
2: Tanultunk, fejlődtünk, beszélgettünk, barátokat szereztünk, sírtunk, nevettünk és számtalan emlékkel gazdagodtunk. Az itt töltött évek alatt nem csak olvasni és írni számolni tanultunk meg, hanem azt is, hogyan dolgozzunk együtt, hogyan segítsük egymást és hogyan álljunk a lehetőségeknek. Voltak minden pillanatok, kiállulások, versenyek, ünnepségek és olyan hétvégek is, amelyekre mindig emlékeztünk.
0: A ballagási ünnepségen a szavalatokon és a szerb néptáncon kívül a legnagyobb sikert a 6-8-os betanult koreográfiája aratta.

0: A jelenlevő publikum soraiban foglalt helyet Vidák Natália, aki azzal büszkélkedhetett, hogy az 1961-62-es tanévben egyike volt azoknak az utolsó nyolcadikosoknak, aki mint végzős diák ballagott el az alma mátertől.
1: Nagyon köszönöm, hogy emlékeztek rám. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani.
0: Szépek voltak azok az évek akkor 61-62-ben?
1: Igen. Az ember megöregszik, és már el is felejti, hogy milyen volt.
0: De azért a mai ünnepség tulajdonképpen visszahozta önnek azokat a szép elmúlt éveket.
1: Igen, igen.
0: Az ön bátyának az unokája is ma ballagott, és igen. Hát tulajdonképpen akkor ez egy kettős ünnepség volt.
1: Kettős ünnepség, igen, és büszke vagyok rá.
0: Halljuk akkor a család másik tagját is, Karagics Dárkót, nyolcadikos ballagó diákot.
2: Nehéz lesz elfelejteni, mert nagyon sok jó emlék kötődik ehhez a helyhez, de hiszek abban, hogy a ballagás után is sokszor találkozni fogok a volt osztályommal.
0: Milyen volt a te osztályod, a ti osztályotok?
2: A mi osztályunk kezdésnek nehézkés volt, voltak elég sok viták napi rendszerességgel, de ahogy telt az idő, úgy nőttünk fel, és annál kevesebbet veszekedtünk. Aztán olyan két éve alig veszekszünk, hogyha meg veszekszünk, akkor egy fél napot, aztán utána kibékülünk. Most az utolsó két év az feledhetetlen számomra, mert nagyon jól éreztem magamat, és nagyon örülök, hogy ilyen osztályt kaptam.
0: Feltételezem, hogy felejthetetlenek voltak a programok, a kirándulások, és még sorolhatnám.
2: Igen, igen, nagyon jók voltak az iskola kirándulások, és hiányozni fognak a programok, a tanárok, de leginkább az osztályon fog hiányozni.
0: Dudás Ádám, aki szintén elbúcsúzott az alma mátertől, hát milyen volt ez az elmúlt 8 év?
3: Én igazából még egy 3 éve vagyok itt, mivel 6. osztályban jöttem át, és az elmúlt 3 év nagyon jó volt, megismertem az osztálytársaimat, és sok emléket szereztünk. Az iskola az életemben is sokat segített, meg próbáltak bíztatni is, meg voltunk versenyeken, különböző rajzverseny is volt például, vagy versmondó. Én inkább a rajzokra mentem, verset annyira nem szerettem.
0: A szerbet mennyire sikerült elsajátítani?
3: Hát, az annyira még nem ment, de nagyjából már így az alapokat tudom, és kicsit azért már tudok beszélni.
0: Vászony Zorica, aki szintén elbúcsúzott az alma mátertől, milyen volt ez az elmúlt 8 év? Gondolom, hogy nagyon gyorsan elrepültek az évek.
4: Igen, olyan, mintha még csak most léptem volna be az iskolába, még a régi épületbe, de nagyon szép volt és nagyon jó volt ebben az iskolában. Tényleg nagyon sok mindent tanultam, mint a kultúráról, a nyelvről és így a szerbekre, és ez nagyon, nagyon szép és jó volt.
0: Mi volt a legszebb az elmúlt 8 év alatt?
4: Nagyon jó volt ez a társaság, ez a közeg, ami ez a kisfalu Lórév, mindenki ismer mindenkit, és ilyen nagyon jó hangulata van az egésznek, és ez nagyon tetszett.
0: Az imént éppen elárultad nekem, hogy a budapesti Nikola Tesla szerb gimnáziumban fogod folytatni a tanulmányaidat. Segített a döntésben valaki, vagy pedig te mondtad, hogy én már pedig igenis Budapesten folytatom tovább a sulit?
4: Azért noszogattak, hogyha már idejöttem, akkor folytathatnám tovább ott is, de már kicsiként eldöntöttem, hogy ott szeretném tovább folytatni. Szeretnék minél jobban belekerülni ebbe a kultúrába, a szerbek életébe, így a szerb közösségbe, mert tényleg nagyon szeretem a nyelvet, az embereket, azt a mentalitást, ami van a szerbeknek. A vallásuk is nagyon érdekes, és tényleg így szeretnék minél jobban belekerülni.
0: És biztos vagyok benne, hogy az így gyakran vissza fogsz járni ebbe a szép Lórévi szerb általános iskolába.
4: Igen, jövök majd látogatóba a tanáraimhoz, még a húgom is itt van, úgyhogy még őt is meglátogatni néha, és ezt a csodás közösséget, amiben majdnem, hogy felnőttem.
0: A búcsú mindig nehéz. Így volt ez Szondi Éva osztályfőnök esetében is.
5: Egy nagyon kitartó, összeszokott csapat, akikkel tényleg 8. év végére megtalálták az összhangot, és nagyon nehéz elengedni őket, mert egy csupa szív, kitartó és tényleg csodálatos gyerekek.
0: Feltételezem, hogy tanácsokkal is ellátta őket, hát milyen jó tanácsokat adott nekik?
5: Szerintem a legfontosabb, hogy mindig hallgassanak magukra, és sose feküdjenek le úgy, hogyha össze vannak veszve. Arra próbáltam őket tanítani, hogy beszéljünk meg mindent, és próbáljuk megoldani a problémákat együtt.
0: Krauszné Vukajlovics Melinda, a Lórévi Szerb Általános Iskola igazgatónője.
6: Iskolánkban 64 éve nem volt 8. osztályos, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az akkori diáklány itt van, mint rokon, részt vesz, és átvette a neki járó köszönő levelet. Most a ballagással együtt összekötve az évzárót is megtartottuk. A műsor, én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, megvalósítottuk a terveinket, nagy meglepetést tudtunk szerezni a nyolcadikasoknak, akik a 12-11, illetve 8 év itt létükért emlékül egy ezüstláncot kaptak, melynek medáljának egyik felén Nikola Tesla van, a hátoldalán pedig a 2 év szám, amíg ők ennek az intézménynek voltak a tanulói. Emellett a szülőket is megajándékoztuk egy jelképes ajándékkal, mivel 8 évig kitartottak mellettünk, hűségesen itt voltak, segítették a munkánkat, mindig ugrásra készen álltak, bármiben kellett segíteni, és úgy érzem, hogy ennek a 8 évnek a befektetett fáradtságos munkáját illik ilyennel megköszönünk.

0: Sztán Péter 1974 és 1991 között dolgozott kulturális referensként az egykori Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségénél. A szervezet célja a magyarországi románok kulturális identitásának megőrzése, hagyományaik ápolása, valamint anyanyelvük, oktatásuk és művelődésük fejlesztése volt. A kulturális referensek fontos szerepet játszanak a helyi román közösségi és kulturális programok szervezésében, a nemzetiségi kiadványok gondozásában és a kapcsolatok ápolásában a magyarországi intézményekkel. Grósz György a néptánccal, Sztán Péter a zenével kapcsolatos feladatokat látta el. Arról, hogy hogyan emlékszik a román közösség kulturális életében egykoron betöltött szerepére, telefonon kérdezte Bauer Ádám.
1: 1974-ben kerültem oda, akkor én még nem tanultam tovább. Jelentkeztem, de nem vettek fel az összes román tudományterületre, és akkor Szilágyi Péter bácsi, az akkori főtitkár hallott rólam, mint olyan emberről, aki a kultúrának kötelezte valamilyen szinten saját magát. Akkor én már sok éve énekeltem is, amikor engem odahívtak, én végül 19 évesen kerültem oda, és 17 éve voltam a Román Szövetségén 1991-ig kulturális referensként. Nekem maradt a zene, főleg a zene, néptáncok bűnjé volt, úgyhogy le volt osztva minden. Néptáncfesztiválokra, kultúrkörutakra készítettük fel a gyerekeket és a fiatalokat, meg az által működtetett, akkor működtetett tánccsoportokat, hiszen a mi településeinkkel nemzetiségi tánccsoportok működtek. Ja, és hát akkor még működött egy Pátria nevű központi néptánc együttes is, ami minden nemzetiségi zenéjét felölelte. Ezekkel is találkoztam. Szinte nem volt olyan fórum, ahol ne kellett volna részt vennem. Hát én tagja voltam, mint a szövetség képviseletében, a kórusok országos tanácsának például. Budapesten, aki a Vigadóban tartotta akkoriban a megbeszéléseit, Fasang Árpádot, meg jó nevű embereket, akik a kótát tagok voltak, azokat én személyesen nagyon jól ismertem. Ez nagyon hasznos volt ezek körében eltölteni időt, és megismerni a hazánk aktuális, kulturális helyzetét néptánc és népzenei vonatkozásban. Ez nagyon gazdagította az ember tudását. Komplex ismereteket szereztünk népzene és néptánc dolgokban azokban az időkben. Arról nem is beszél, hogy amikor országos nemzetiségi fesztiválokon voltunk jelen, akkor országos hírű koreográfusokkal, Vásárhelyi Laci bácsival például, vagy Novák Patával találkoztunk. Őket mind ismertem. Vagy például Eredics Gábor, aki mostanában nagy menő, szintén névzenében, vagy Sedő Ferencet például megismerkedtük. Hát ez olyan nagy dolog, hogy személyesen ismerni egy Sedő Ferencet. Vagy azt mondanom, hogy Budapesten a Román Klub keretében én ott énekeltem a mi román híres zenekarunkkal, a Nékeréki Kovács zenekar kíséretével énekeltem egy román csokrot a budapesti Román Klub megnyitásakor, amelyet még Rosszin László vezetett be, ő alapította meg ezt a klubot, és az legelső klub alapítók estén én énekeltem ott, és hát jelen volt Sedő Ferenc, akinek nagyon tetszett, ahogy én énekeltem románul. És azokat az elismerő szavakat nagyszerű volt besekerni. Nagyon jól estek ezek a szavak tőle. 91-ben úgy alakult, így hát én elmentem tanítani.

A sváb zene inkább a fúvósokról híres, pedig régen minden fúvós zenész először hegedülni tanult. 80 évvel ezelőtt még ismertek voltak a településeken, a fúvós dallamok mellett a vonós melódiák is. Ezeket gyűjtötte össze Ámán György a Baranyai Babarcon, hogy fennmaradjon az utókor számára.

0: legújabb gyűjtés Ámán Györgynek itt Babarcon, Streichmusik. Hogyan is fordíthatnánk ezt le? Írjuk egy picit körbe, mi is ez a Streichmusik?
1: A magyarországi német zenekarok még a háború után is, de elsősorban két világháború és az első világháború előtt is még kétfajta összetételben játszottak. A mai összetételű részfúvós és fafós hangszerekkel, és vonós és fúvós hangszer keverékkel, így mondhatnám. Ez egy nagyon praktikus és célszerű összeállítás volt, ugyanis az akkori hangszerek azok C hangulásak voltak, és fárasztóbbak voltak, mint a mai P hangszerelős hangszerek, és mivel sokszor két napot, három napot is elment a zenészei muzsikálni, ezért talán valamelyik ős kitalálta azt, hogy jó lenne egyszerűsíteni a dolgokat, hogy legyen akkor teher a részfúvósokra. Ezt kitalálták azt valamikor, 100-200 évvel ezelőtt, hogy jó lenne hegedűket bevonni, hegedűt, brácsát és bőgőt, és a részfúvósoknak olyan hangszerelést adni, amely nem fárasztó. Tehát tenornak, szánykötnek párosával, ez fura páros, hiszen a fúvózenekaroknak két szánykőt ad egy párt, és két tenor ad egy párt, itt nem. Itt a szánykőt és a tenor adott egy párt, és a fúvóla és a klarinét, vagy két klarinét, és akkor nem volt fúvóla.
0: Hol találta most ezeket a kottákat, hiszen ezek már több évtizede pihentek valahol?
1: Igen. Édesapám örökölte a két világháború közti jeles mestertől, Adam Hasenertől, de nem őtől a személyesen, mert ő 38-ban meghalt, és a feleségét NDK-ba kitelepítették. Ő úgy gondolta, mivel édesapám is a két világháború közti első zenekarnak a tagja volt, hogy majd ő megőrzi a kottákat. Hogy miért kell megőrizni? Igen, még a háború után, még úgy tervezte az én korosztályom 55-ben is, hogy úgy fogjuk a zenekart tanulást megkezdeni, mint régen egy évig hegedülni, és utána részfúvost hangszerekkel megtanulni, és a volt Babarczy Ferenc tornai, Trejc tanított bennünket, de egy év után rájöttünk arra, hogy nem vagyunk fölvértezve mindnyájan olyan hallással, hogy a hegedűt tisztességesen tudjuk megszulatatni, és ezért édesapám, amivel nálunk volt a próbák, megbeszélt a mesterünk, hogy talán jól lenne harmonikát venni, és dobot venni, és szakszafont venni. Hát akkor ez volt az úgynevezett csesz, és a hegedűt azt félretettük, mert sok gondunk volt, ahogy mondtam, hogy hallással is volt probléma, és a nagy bőgőt kerékpárral cipelni, mivel két bőgős volt, hát állandó vitatárgya volt, és néha szomszéd faluba jöttünk rá, hogy egy is hozta bőgőt.

0: Milyen dallamokról van itt szó? Tehát ezek polkák, válcerek, mint a fuvószene?
1: Ugyanazon, mint általában a német népzene, már a fuvószene, csak a polkák keringők rendkívül mértékletes tempóba szólaltatható meg igazán. Polkák, mazurkák, gyors polka, lendlerek is szólalnak meg, de elsősorban keringők.
0: Ez egy kicsit más jellegű dallam, tehát más a hangzás természetesen?
1: Más valahogy, mivel magában a részfúvós hangszerek keményebbek, magában a vonosok puhábbak. Puhában nőjesebben szólalnak meg, olyan bájosak.
0: Ez csak itt Dél-Magyarországra volt jellemző, vagy akár csak itt a környéken?
1: A mi környékünkön mindenhol a hásányiak, a bozsókiak, akiket én ismertem háború után, a szajkiak, babarciak, mindezt szólaltatták meg. Hogy Vaskúton, a Dunatisza között azt nem tudom még, Somogyban és Szulókon talán volt ilyen, de itt Baranyában, itt a legtöbb zenekar háború után is, a Freitag bácsi még hegedültek, nagyon sokat.
0: Mégis minden faluban picit más dallamokat játszottak?
1: Igen, ez csodálatos dolog, hogy szajkiak ajándékoztak nekem kottákat, strejkmuzikus kottát, én csak így tudom mondani, hogy strejkmuzik, mert így neveztük magyarul is. Az ő füzetekben, kottáiban nem találtam két számot, amelyik hasonló lett volna a saját gyűjtéseimmel. Tehát úgy látszik, ezek a sváb zenészek rendkívül gazdag repertoárra rendelkeztek.
0: Gondolja, hogy ezt újra lehet egy picit éleszteni? Tehát, hogy akárhogy kellene is, mert jót tenne a zeneiskolásoknak, vagy hogy lenne erre érdeklődés, hogy újra játszanak ilyen streichmuzikot?
1: Én ezt az egész dolgot úgy kezdtem el, hogy a engledelmi hokibójával voltam, én nányval beszéltem meg. Először bemutattam, mit szeretnék csinálni, és az ő támogatásával és az ő gondolataival úgy gondoltuk együtt, hogy a zeneiskoláknak biztosítunk kottákat, hát ha lesz még olyan zeneiskola, mint a Mohácsi Zeneiskola, ahol nagyon szívesen támogattak ezt a dolgot, csak mondom, hogy kevés hegedű van, de Pécsen szerintem egyáltalán nem lenne gond, vagy valamely gimnáziumban, ahol van ilyen oktatás. Én bízom benne, ha a rádió egyszer megszólaltatja, talán ennek lesz viszonya.

0: Az idei Drávamenti Piknik zenei csúcspontját a Drávamenti zenei esték jelentették, amelyek felejthetetlen hangulatot teremtettek. Idén ugyanis 4 különböző magyarországi horvát régióból származó tambura zenekar lépett fel. Minden együttes a saját dalain és egyedi zenei stílusán keresztül mutatta be szűkebb hazája kulturális örökségét és dallamait, hűen tükrözve a hagyományok gazdagságát és sokszínűségét. Balatin Nácz Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjét és a rendezvény főszervezőjét, dr. Vízvári Zoltánt, valamint az alapító özvegyét, Bunyevácné Simara Rózsát kérdezte.
1: Hála Istennek az idei évben, annak ellenére, hogy egy napon kerül megrendezésre a Drávamenti Piknik és az este folyamán a Drávamenti Horvát Estek, több régióból is érkeztek zenekarok, így Gradistjéből, Vas megyéből, több falut átölelő zenekari fúzió érkezik hozzánk Zala megyéből, Tótszerdahelyről, jönnek tamburások, természetesen Baranyát és Drávamentét a Missia Tambura zenekar fogja lefedni, és Bácskából a Sikősdi Danubia Tambura zenekar érkezik hozzánk.
2: Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvény?
1: Amennyit én tudok erről a rendezvényről, ez hála Istennek egy nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezés volt itt Drávamentén. Én úgy tudom, hogy a 80-as évek vége felé, 90-es évek elején a néhai Bunyevác Jóka kezdeményezésével indultak ezek az estek. Külön megtiszteltetés, hogy az első szervezőnek az özvegye mindig itt van velünk, és mindig nézi. Én nagyon remélem, hogy büszkén nézi, hogy ez a hagyomány folytatódik tovább. Több generációnak el kellett telnie ahhoz, hogy ez újjáéledjen, ez a kezdeményezés, hiszen én úgy gondolom, hogy a szervezők életkorából kifolyólag, talán a problémáiból eredően, én nem tudom pontosan miért, de sajnos megállt egy időben, tehát nem voltak ezek a rendezvények, viszont az utóbbi talán 4 évben helyi kezdeményezésre, Somogy megyei horvát önkormányzat kezdeményezésére újra elindult ez a rendezvény. Én azt gondolom, hogy nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem nagyon van hasonló jellegű rendezvény Drávamentén. Aztán külön öröm számomra az is, hogy a megyei horvát önkormányzat ennyire számít a helyi civil szervezetekre, és így a civil szervezetek hozzák a kapcsolataikat, és azon keresztül évről évre újabb és újabb fiatal tamburások érkeznek ide Drávamentére.
2: Milyen dalokkal készültek a zenekarok? Mindegyik zenekar a saját régióját fogja bemutatni?
1: Természetesen, hiszen a drávamenti embereknek és a közönségnek is egyaránt én azt gondolom, hogy az a legérdekesebb, hogyha ez a sokszínűség megjelenik az este koncertje során, és azt gondolom, hogy talán a különböző régiókból érkező zenekarok tudják a legautentikusabban bemutatni a saját népzenéjüket. Ilyen szempontból valahol ez elvárás is a részükre, hogy játszani kell, de ezen kívül persze mondhatjuk azt, hogy ez a műsoroknak az első fele, második felében én szeretem azt, az én személyes véleményem, szeretem azt, hogyha kicsit így elengedik a gyeplőt, és akkor ott kívánság szerint, amit ők kívánnak, amit ők szeretnének, azt zenélhetik, zenélik.

0: A drávamenti zenés esték a férjed Néhai Bunyavász József kezdeményezésére indultak el 40 évvel ezelőtt. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen rendezvényt szervezzenek 40 évvel ezelőtt?
1: Az az igazság, hogy tényleg ő egy ízig-vérig horvát volt, és szerette volna, hogyha a horvátokkal többet találkoznak, mivel nekünk mondjuk nincs olyan túl közel az első híd, Barcson, ugye az olyan 25-28 kilométerre van tőlünk. Ő úgy gondolta, hogy mivel itt van egy vízmesteri telep, ahol a hajók ki tudnak kötni, tehát ki van építve, hogy jó lenne, ha itt is egy hidat csinálnánk. Próbált a minisztériumoknál ezután járkálni, sokan mellette álltak, és mondták, hogy igen, ez nagyon jó lenne, hogy összekötnénk Horvátországgal, magyarországi horvátokat a Horvátországgal, az anyaországgal, és így ugyan nem sikerült neki a hidat megcsinálta, de viszont úgy gondolta, hogy ha híd nem is épülne meg most, de hát jövőre úgy gondolta, hogy azért valamikor sikerül majd, hogy egy kompos átjárás lenne, ezt meg is tárgyalta a túloldaliakkal, és azok is nagyon szívesen fogadták ezt, és így akkor egy ilyen nagy ünnepséggel nyitották meg ezt a dolgot, és akkor egész napos kompos átjárás volt, aminek az emberek nagyon-nagyon örültek, nagyon sokan összejöttek, és akkor itt kicsit főztek, együtt voltak, együtt ünnepeltek, zenével, tánccal barátkoztak, és sok barátság is kötődött akkor itt a horvátokkal egyetemben. Azok is nagyon örültek, ők jöttek hozzánk komppal, mi pedig mentünk át hozzájuk, és így ez a barátság, ez megmaradt. Ugyan ő meghalt, és szünetelt ez a dolog, de most a fiatalok úgy gondolták pár évvel ezelőtt, hogy az ő tiszteletére újra elkezdenék ezt a tulajdonképpeni barátságot. Igaz, hogy most nem jár át a komp, hanem a drávai hajózással van egybekötve ez a nap, de viszont nagyon sok ember jön össze, és akkor itt főzéssel, barátkozással, zenével, tánccal együtt ünnepelünk egész nap, mondhatnám egész éjjel is, és mindenki nagyon jól érzi magát, és az egész dráva mente szinte összegyűl itt, és együtt vagyunk. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent. Nyilvánvaló, hogy horvátok is nagyon sokan jönnek át, és együtt ünnepelünk, még akkor is, ha nem épült meg a híd, és nincs is komp átjárás, ahogy a férjem gondolta, hogy legalább hétvégeken lenne, tehát nagyobb barátság lenne, tehát közelebb lennénk egymáshoz.

0: Műsorunk záró riportjában egy jövő hétvégi programra hívjuk fel a figyelmüket. A magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját rendezik meg július 4-én Tóth Komlóson. A piactér színpadán az ország különböző régióiból érkező szlovák kulturális együttesek lépnek fel. Az érdeklődők a városban található összes néprajzi intézménybe ellátogathatnak. A Luther udvarban interaktív színházi előadás lesz gyerekeknek, a kihívásokat kedvelők pedig felsétálhatnak az evangélikus templom tornyának lépcsőin, és gyönyörködhetnek az alföldi síkságra nyíló kilátásban. Hogy hogyan készülnek a komlósi szlovákok több száz vendég fogadására, arról Zelman Ferencet, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete komlósi régiójának vezetőjét kérdezte, Hrubonyova Iveta.
1: A Magyarországi Szlovákok Kulturális Örökségének napja lesz július 4-én, amit Tóth Komlóson rendeznek meg. Ennek a része lesz egy megnyitó, egy protokolláris rész, ahol részt fognak venni protokoll vendégek. Előtte a komlósi ifjúsági fúvószenekar ad egy rövid koncertet. Lesz vers, és lesznek ünnepi beszédek. Ennek a helyszíne, ahogy most hívjuk, a multifunkciós piac téren lesz, ott a nagy sátor alatt, ott lesz egy színpad, és 3-kor lesz a kulturális gálaprogram. Gálaprogramon a magyarországi szlovákok rakta régiókból vesznek részt 3 néptáncsoport, és illetve énekegyüttesek, meg a Szarvasi Rezes Banda, tehát ez az ország minden tájáról lesznek. Közben lesznek ilyen kísérő programok, hogy robotika kiállítása. Békés megyei könyvtár rendezésében lesz interaktív szlovák gyerekelőadása, Vertigo Szlovák Színház szervezésében lesz toronylátogatás, illetve lesz rövid koncert, a félórás orgona koncert a evangélikus templomban. Mikor vége a gála programnak, körülbelül 5 órától a Flaska Banda népzenekar ad egy körülbelül 1 órás koncertet, és a Flaska Banda koncertje után Loposnyi Róbert, közismert nevén Lapos, fog zenélni a Táncos Mulatságon. Hát az körülbelül 10 óráig tervezzük. A gasztronómiai rész még nem forrott ki, azon gondolkodunk, hogy hogy valósítsuk meg, hogy az jó legyen és szabályos is legyen, illetve lesz nagyon színvonalas büfé, a Hrabál söröző Békés Csabáról kivonul, jobbnál jobb cseh sörökkel, illetve kofolával és mindenféle itallal.
2: Hogy mutatkozik be maga a Tóth Komlós?
1: Tóth Komlóson lesz lehetőség egyrészt a toronylátogatásra, ez biztos egy attraktív program lesz, illetve nyitva lesznek a múzeumok, mert ugye mondhatjuk azt, hogy mi múzeumok városa vagyunk, a Széchenyi utcai tájház, a Szép utcai gyűjtemény, ahol szokolai gyűjtemény van most, illetve a Koppány gyűjtemény itt a templom mellett. Tehát ezeket is meg lehet látogatni, én azt hiszem, hogy lesz bőségesen program, lesz lehetőség, hogy mindenki tartalmasan eltöltse az idejét.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Lórévi Általános Iskola ballagási ünnepségéről, Stán Péter egykori román kulturális referensi munkájáról, a sváb fúvószenei örökségről, a drávamenti zenei estékről, valamint a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napjáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

kölcsön vennék, hogyha találnék. Rjácsá Hofanisján örményköltő verse, fordította Kerék Imre. De kölcsön vennék, hogyha találnék egy roppant torkot, jó mesebélit. Himalájánknak hegyén megállnék, s bizony új légkört fújnék az égig. El is harsognám, két fél föld értse, elég legyen már emberek, végre. Könnyek tengere ne hánytorogjon, kínok vad árja ne háborogjon, vér özönvize ne özönöljön, mészárlás volt már elég a földön. Les körül sok rút háború ördög, praktikáikból elég már nekünk. Elég vért ivott tenger, por, kő, rög, könnyünk elég volt, halálvetésünk. Bendőjét tömte csont foszforával, lakott a sátán tegnappal mával. Tor szenvedélye ne fújjon torba, magunk torába. A haláltorka az időporát, ha elfelejted, arcképeinkről leverni majdan, csak annyit tégy bár, állj meg egy percre, sírjaink előtt, fejed lehajtva.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.